Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picivel 2 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne 06-20-311-111 a számunk, aki úton van, vezessen óvatosan. Jövő héten pedig belevágunk megint a fesztivál élményekbe, mert hogy jön a Strandfesztivál, ahol ott leszünk Rádió Stage-el és a legjobb DJ-kkel, vagyis a Rádió 1-es teljes DJ csapattal, köztük Metzkervikivel, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön az igazi mai slágerek az éden. Itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt csak igazi mai sláger megy, és most arra gondoltam, hogy jöjjön Alex Kenji, az olasz DJ, aki szereti a focit, de ő például nem olyan nagyon akart focista lenni. Gyerekkorában sem játszogatott, de őt már akkor is a zene érdekelte. Ez pedig az aktuális kedvenc, amit egész Európa dúdol, sőt, hát bulizik rá ez.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy közül pedig Lojön, egy fiatal német tehetséges énekesnő, akinél ugyancsak nagy kérdés, hogy ki inspirálta, honnan jön ez a zenéiség, nyilván a saját tehetség mellett, és az ő válasza erre az, hogy Adele rengeteget hallotta és folyamatosan követte gyerekkorában. Na ez pedig most az aktuális kedvenc már nem Adele-től, Lojtól, David Puentezzel, az igazi mai slágerek között a Golden Summer, amit indítok.

0: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
1: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
2: Ez a Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenceket hozok a következő órában, és például J-Lo újdonságát, de itt lesz majd Taylor Swift, a hazaiak közül a Halott pénz, de készülök még Kétóval is a kezdésben pedig... mutatom... Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Pár perc is ez indítja a következő zenei óránkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazni közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: itt van, vagyis ma is érkezik hozzánk Kuki délután 5 órától, a Live Mix pedig 7-ig tart, mert hogy ez a Summer Edition, ez a nyári széria, amit hozunk 2 órás mixekkel, aztán 7-től 8-ig pedig persze kívánság műsor. Ez pedig az aktuális kedvenc, ugyancsak Kukitól, Gardnerrel, a Fire-t indítom itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Gardner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ezoterikus hangulatú esküvőre készül Harry Styles és Zoe Kravitz. Úgy tűnik, hogy 2025 nyarán, miután elkezdtek randizni, mostanra már konkrétan elkezdték tervezni az esküvőt, és már ennek az alaphangulata is megvan. Aki ebbe egy picit elmélyedne, a Radio1.hu-n egyébként írunk egy csomó részletet erről. Én pedig közben egy olyan nagy kedvencet indítottam. Most Kygótól a OneRepublic-kal a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Eger megy, és miközben David Guetta folyamatosan duplázik Ibizán, minden héten két bulit is csinál, időközben azért van ideje másra, például elmenni Belgiumba, hogy ott csináljon egy kültéri bulit 35 ezer ember előtt. Néha ilyenekre is van idő. Meg ilyen dalokat készíteni, mint ez J-Lo-val, David Guetta és a Save Me Tonight, amit indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkában.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy a következő órában is, mert hogy mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék Weekend, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Comrade Hug Yourself, Shakira Die Die, vagy éppen Cyril Mary Joe és a Still Into You, ezeket is hozom a kezdésen, pedig Ray Daltont. Az igazi mai sláger a Blood Runnin, a következő zenei órát ezzel indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A sarkvidéki olvadás miatt éhhalál fenyegetheti a jeges medvéket. A kutatók szerint a medvék nem képesek az étrendjüket a szárazföldi élethez igazítani. A sarkvidéki jeges medvék nagyrészt gyűrűs fókákkal táplálkoznak, amelyekre a nyílt tengeri jégtáblákon vadásznak. A jég eltűnésével egyre több jeges medve kényszerül több időt tölteni a parton és madártojásokat, bogyókat és füveket fogyasztani. A szárazföldön azonban az állatok gyorsan fogynak, ami növeli az elpusztulás kockázatát, írja a BBC. A hírügynökség felidézte, hogy a jeges medvék száma az 1980-as évekig jelentősen csökkent, ami főként a fenntarthatatlan vadászat miatt következett be. A nagyobb jogi védelemnek köszönhetően számuk nőtt az elmúlt időszakban, most viszont a globális felmelegedés jelent hatalmas veszélyt rájuk nézve, mivel a befagyott sarkvidéki tengerek kulcsfontosságúak a túlélésükhöz, a zsírban gazdag fókák vadászatához. A melegebb hónapokban azonban az északi sarkvidék számos része egyre inkább jégmentes. Nyugat-Manitobában például ez az időszak 1979 és 2015 között 3 héttel nőtt. A kutatók egy tanulmány keretein belül itt 3 éven át követték 20 jeges medve tevékenységét a nyári hónapokban annak érdekében, hogy megértsék, hogyan élik túl az állatok a jég eltűnését. Amellett, hogy a tudósok folyamatosan vérmintákat vesznek és ellenőrzik a súlyukat, a medvékre GPS-szel felszerelt kamerás nyakörveket is helyeztek, ami lehetővé tette a kutatók számára, hogy rögzítsék az állatok mozgását, tevékenységét és étrendjét. Mint írják, a nyári hónapokban a jegesmedvék különböző stratégiákat alkalmaztak a túlélés érdekében, egyesek alapvetően pihentek és energiát takarítottak meg, a többség azonban megpróbált növényeken és bogyókon élni, vagy pedig úszva próbált meg élelmet találni. Mindkét módszer kudarcot vallott, a vizsgálatban résztvevő 20 medve közül 19 veszített testtömegéből, egyes egyedek akár 11%-ot is.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, továbbra is itt vagyok, továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket, és továbbra sem dumálok. Most Kamrádot indítom, a Hug Yourself-fel, nagy kedvenc, mutatom.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Cyrilli a folytatás, akinek nyár elején volt a lagzia, és azt kell mondjam, nagyon cukik voltak, egy csomó fotó van róla a social médiában, gyerekkel, feleséggel, vagány. Ez meg a Steel Into You-től a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy igazi fesztivál kedvenc, és ha már fesztiválok, akkor jövő héten strandfesztivál, természetesen Rádió 1-gyel és Rádió Stage-gyel, az infók, a line-up már a Rádió 1.hu-n ott van. Ez pedig egy újdonság közben, mert hogy ezeket hozzuk megállás nélkül, Sáki

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Györmoson-Sopron. Egy literes 3,5%-os zsírtartalmú tejet hívtak vissza. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Györmoson-Sopron. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének kimutatás alapján a tavalyi első fél évben a Nyugat-Dunántúlon a szállásfoglaltság 49,5%-os volt, idén ez 48%-os. A vendégészakák száma 1.063.000-ről 1.042.000-re csökkent. A Sopron-Fertő turisztikai térség legfontosabb küldőpiacainak sorrendjében 7000 vendégészakával Ausztria végzett az élen. Jelentős számú látogató jött még Németországból és Csehországból a térségbe. Visszahívta az egyik népszerű tejét az Aldi. A felhívás az 1 literes kiszerelésű Milsani ESL tej 3,5%-os zsírtartalmú változatára vonatkozik. A termék visszahívásra érzékszervi probléma miatt került sor. Ez azt jelenti, hogy a tej íze, szaga vagy állaga eltérhet a megszokottól, ezért a forgalmazó a felelős magatartás szabályait követve a kivonás mellett döntött. A terméket bármelyik soproni és térségbeli Aldi üzletbe visszavihetik, ahol a teljes vételárat blokk hiányában is visszatérítik. Pénteken 14 órakor nyílik meg a 25. Országos Érem Biennálé díjazott művészeinek kiállítása az Orsolya téren található lábasházban. A részletekről Bencsik Ildikó, a múzeum munkatársa számol be.
3: A kortárs magyar éremművészet legjelentősebb alkotóit mutatja be a 25. Országos Érem Biennálé díjazottjainak kiállítása. Az átmenet című tárlat különlegessége, hogy a hagyományos kurátori válogatás helyett ezúttal maguk a művészek választották ki azokat az alkotásokat, amelyek leginkább tükrözik jelenlegi gondolkodásukat és alkotói világukat. A tárlat célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a kisléptékű szobrászat világát, és bemutassa a kortárs magyar érem és kisplasztikai művészet gazdagságát. A tárlat augusztus 15 és szeptember 11 között pénteken, szombaton és vasárnap látogatható 10 és 14 óra között a lábasházban, a belépés ingyenes.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
2: Ma is derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinten nem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is a napsütésé lesz a főszerep, kora reggelre még többfelé felfrissülhet a levegő, azonban fokozatosan visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn érkezhet némi változás.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
5: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatást, és itt mellékhatások fokozott meg. megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 15-e van, a Máriák a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Én meg hozom az igazi mai slágereket, mindjárt az újdonságot Regán Lilitől. Előtte viszont Ed Sheeran jön, ez az Azizám itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és halka jegyzem meg, a mai nap a légierő napja, augusztus 15-e, ezt én például nem tudtam, de milyen jó, hogy vannak szerkesztőink. És milyen jó, hogy vannak igazi mai slágereink, mert hogy ezek szólnak megállás nélkül, most Will William is az Ígó, amit indítok a rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma sem fogunk fázni. 31 fok, az azért nem nagyon meleg, de nagyon kellemes. És holnap is 32, tehát bátran mondhatjuk, hogy strandidő. Don Walker, Live a Light On! A hideg után ezzel a nagy kedvencem folytatom.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A sarkvidéki olvadás miatt éhhalál fenyegetheti a jegesmedvéket. A kutatók szerint a medvék nem képesek az étrendjüket a szárazföldi élethez igazítani. A sarkvidéki jegesmedvék nagyrészt gyűrűs fókákkal táplálkoznak, amelyekre a nyílt tengeri jégtáblákon vadásznak. A jég eltűnésével egyre több jegesmedve kényszerül több időt tölteni a parton és madártojásokat, bogyókat és füveket fogyasztani. A szárazföldön azonban az állatok gyorsan fogynak, ami növeli az elpusztulás kockázatát, írja a BBC. A hírügynökség felidézte, hogy a jegesmedvék száma az 1980-as évekig jelentősen csökkent, ami főként a fenntarthatatlan vadászat miatt következett be. A nagyobb jogi védelemnek köszönhetően számuk nőtt az elmúlt időszakban, most viszont a globális felmelegedés jelent hatalmas veszélyt rájuk nézve, mivel a befagyott sarkvidéki tengerek kulcsfontosságúak a túlélésükhöz, a zsírban gazdag fókák vadászatához. A melegebb hónapokban azonban az északi sarkvidék számos része egyre inkább jégmentes. Nyugat-Manitobában például ez az időszak 1979 és 2015 között 3 héttel nőtt. A kutatók egy tanulmány keretein belül itt 3 éven át követték 20 jegesmedve tevékenységét a nyári hónapokban annak érdekében, hogy megértsék, hogyan élik túl az állatok a jég eltűnését. Amellett, hogy a tudósok folyamatosan vérmintákat vesznek és ellenőrzik a súlyukat, a medvékre GPS-szel felszerelt kamerás nyakkörveket is helyeztek, ami lehetővé tette a kutatók számára, hogy rögzítsék az állatok mozgását, tevékenységét és étrendjét. Mint írják, a nyári hónapokban a jegesmedvék különböző stratégiákat alkalmaztak a túlélés érdekében, egyesek alapvetően pihentek és energiát takarítottak meg, a többség azonban megpróbált növényeken és bogyókon élni, vagy pedig úszva próbált meg élelmet találni. Mindkét módszer kudarcot vallott, a vizsgálatban résztvevő 20 medve közül 19 veszített testtömegéből, egyes egyedek akár 11%-ot is.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten szerdán pedig más tartol a Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió 1 Stage-el, ahol az ország legjobb DJ zenéjének. Szerdán konkrétan a diszkósit indít 8 órától, aztán Lotfübegi, Pómex, Jamina, Christopher, DJ Metzger, Miki Nyuik és Jauri a lemez játszók mögött. Óriásit bulizunk, na rá, hogy jövő héten is, addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győrmoson Sopron. Egy literes 3,5%-os zsírtartalmú tejet hívtak vissza. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győrmoson Sopron. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének kimutatása alapján a tavalyi első fél évben a Nyugat-Dunántúlon a szállásfoglaltság 49,5%-os volt, idén ez 48%-os. A vendégészakák száma 1.063.000-ről 1.042.000-re csökkent. A Sopron-Fertő turisztikai térség legfontosabb küldőpiacainak sorrendjében 7000 vendégészakával Ausztria végzett az élen. Jelentős számú látogató jött még Németországból és Csehországból a térségbe. Visszahívta az egyik népszerű tejét az Aldi. A felhívás az 1 literes kiszerelésű Milsani ESL tej 3,5%-os zsírtartalmú változatára vonatkozik. A termék visszahívásra érzékszervi probléma miatt került sor. Ez azt jelenti, hogy a tej íze, szaga vagy állaga eltérhet a megszokottól, ezért a forgalmazó a felelős magatartás szabályait követve a kivonás mellett döntött. A terméket bármelyik soproni és térségbeli Aldi üzletbe visszavihetik, ahol a teljes vételárat blokk hiányában is visszatérítik. Pénteken 14 órakor nyílik meg a 25. országos Érem-Biennálé díjazott művészeinek kiállítása az Orsolya téren található lábasházban. A részletekről Bencsik Ildikó a múzeum munkatársa számol be.
2: A kortárs magyar éremművészet legjelentősebb alkotóit mutatja be a 25. országos Érem-Biennálé díjazottjainak kiállítása. Az átmenet című tárlat különlegessége, hogy a hagyományos kurátori válogatás helyett ezúttal maguk a művészek választották ki azokat az alkotásokat, amelyek leginkább tükrözik jelenlegi gondolkodásukat és alkotói világukat. A tárlat célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a kisléptékű szobrászat világát, és bemutassa a kortárs magyar érem és kisplasztikai művészet gazdagságát. A tárlat augusztus 15 és szeptember 11 között pénteken, szombaton és vasárnap látogatható 10 és 14 óra között a lábasházban, a belépés ingyenes.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma is derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinten nem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is a napsütésé lesz a főszerep. Kora reggelre még többfelé felfrissülhet a levegő, azonban fokozatosan visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn érkezhet némi változás.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rövid hét jön, sőt a másik jó hír, jövő héten a Rádió 1 megy a Strandfesztiválra, erről majd még mesélek, most viszont elindítottam azt a dalt, amivel Éva Max-et pár évvel ezelőtt megismertük, és mind a mai napig szerintem az egyik legjobb dala. Az igazi ma is lágere,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sokszor elgondolkozunk azon, hogy egy-egy munkát el kell-e vállalni, és hát konkrétan nem lehet tudni előre, hogy jó döntés lesz-e. A Swiss Disconnál egy ilyen volt, amikor felkérték őket, hogy egy trash reality-hez csináljanak betétdalt. Először nem nagyon akarták, de aztán megcsináltak, és konkrétan utána ez lett a nagy áttörés számukra, szóval de van ilyen. Ez pedig az aktuális kedvenc tőlük, az igazi mai slágerek között a Swiss Disco Rehab Sanford és a Sleep Tonight, amit indítok.

0: ezért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez a tempó továbbra is jön, mert a hétvége reggelbe is kellenek az igazi mai slágerek. A legfrissebb infók után például Lloydtól a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győr-Moson Sopron. Egy literes 3,5%-os zsírtartalmú tejet hívtak vissza. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győr-Moson Sopron. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének kimutatás alapján a tavalyi első fél évben a Nyugat-Dunántúlon a szállásfoglaltság 49,5%-os volt, idén ez 48%-os. A vendégészakák száma 1.063.000-ről 1.042.000-re csökkent. A Sopron fertő turisztikai térség legfontosabb küldőpiacainak sorrendjében 7000 vendégészakával Ausztria végzett az élen. Jelentős számú látogató jött még Németországból és Csehországból a térségbe. Visszahívta az egyik népszerű tejét az Aldi. A felhívás az 1 literes kiszerelésű Milsani ESL tej 3,5%-os zsírtartalmú változatára vonatkozik. A termék visszahívásra érzékszervi probléma miatt került sor. Ez azt jelenti, hogy a tej íze, szaga vagy állaga eltérhet a megszokottól, ezért a forgalmazó a felelős magatartás szabályait követve a kivonás mellett döntött. A terméket bármelyik soproni és térségbeli Aldi üzletbe visszavihetik, ahol a teljes vételárat blokk hiányában is visszatérítik. Pénteken 14 órakor nyílik meg a 25. Országos Érem-Biennálé díjazott művészeinek kiállítása az Orsolya téren található Lábasházban. A részletekről Bencsik Ildikó, a múzeum munkatársa számol be.
2: A kortárs magyar éremművészet legjelentősebb alkotóit mutatja be a 25. Országos Érem-Biennálé díjazottjainak kiállítása. Az Átmenet című tárlat különlegessége, hogy a hagyományos kurátori válogatás helyett ezúttal maguk a művészek választották ki azokat az alkotásokat, amelyek leginkább tükrözik jelenlegi gondolkodásukat és alkotói világukat. A tárlat célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a kisléptékű szobrászat világát, és bemutassa a kortárs magyar érem és kisplasztikai művészet gazdagságát. A tárlat augusztus 15 és szeptember 11 között pénteken, szombaton és vasárnap látogatható, 10 és 14 óra között a Lábasházban, a belépés ingyenes.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma is derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinten nem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is a napsütésé lesz a főszerep. Kora reggelre még többfelé felfrissülhet a levegő, azonban fokozatosan visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn érkezhet némi változás.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you closer, two steps to the rebel.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig a 21 Pilots jön, akik a héten ugye Magyarországon jártak, a Szigeten is felléptek, és egy nagyon menő videó kezdett el pörögni róluk a neten, amikor az énekes felhívta az egyik biztonságőrt, hogy énekeljen duettezzen vele, talán Attila, ha jól emlékszem a nevére, hogy néhányszor nekifutott az énekes, mire sikerült kimondani. Nagyon cuki videó lett. Na ez viszont most az igazi mai sláger tőle, amit imádunk a 21 Pilots-tól, a Heatons, amit már is indítok a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Jöhetnek az üzenetek, én pedig a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket. Köztük lesz például az újdonság Shakirától, de készülök Taylor Swift-tel és a Fastboy csapatával is. A kezdésben pedig Hypaton jön Norma J. Martinnal. Az igazi mai sláger az Out of My Head. Pár perc is ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való.
11: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
12: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
13: Költözne? Hova? Lignova!
14: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
15: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
16: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
17: A Fokanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forint. A napi menüválasztékot keresd a fokanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra www.fokanálételfutár.hu.
18: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
19: Madeinwood.shop.
1: Made in Hungary augusztus 19-én egy hamisítatlan magyar estel vár a Kaszinó Sopron. Csak látogass el hozzánk, és belépésedért adunk egy sorsjegyet. A magyar dallamok mellett magyaros finomságok, izgalmas sorsolások és összesen 4000 euró értékű nyeremény színesíti az estét. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
7: Elite Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elite Garázs. Minőség szakértelemmel.
19: Forró nyári inspirációk, egyedi formák, prémium anyagok. Alakítsuk át a konyhádat még ezen a nyáron. Keresd a Német Konyha Stúdiót Kapuváron, a Szent István Király út 2-ben. Térj be hozzánk és tervezzük meg együtt álmaid konyháját. www.németkonyhastudio.hu.
20: Reklámot hallottak.
21: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Györmoson Sopron. Egy literes 3,5%-os zsírtartalmú tejet hívtak vissza. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győr-Moson Sopron. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének kimutatása alapján a tavalyi első fél évben a Nyugat-Dunántúlon a szállásfoglaltság 49,5%-os volt, idén ez 48%-os. A vendégészakák száma 1.063.000-ről 1.042.000-re csökkent. A Sopron-Fertő turisztikai térség legfontosabb küldőpiacainak sorrendjében 7000 vendégészakával Ausztria végzett az élen. Jelentős számú látogató jött még Németországból és Csehországból a térségbe. Visszahívta az egyik népszerű tejét az Aldi. A felhívás az 1 literes kiszerelésű Milsani ESL tej 3,5%-os zsírtartalmú változatára vonatkozik. A termék visszahívásra érzékszervi probléma miatt került sor. Ez azt jelenti, hogy a tej íze, szaga vagy állaga eltérhet a megszokottól, ezért a forgalmazó a felelős magatartás szabályait követve a kivonás mellett döntött. A terméket bármelyik soproni és térségbeli Aldi üzletbe visszavihetik, ahol a teljes vételárat blokk hiányában is visszatérítik. Pénteken 14 órakor nyílik meg a 25. Országos Érem-Biennálé díjazott művészeinek kiállítása az Orsolya téren található lábasházban. A részletekről Bencsik Ildikó, a múzeum munkatársa számol be.
23: A kortárs magyar éremművészet legjelentősebb alkotóit mutatja be a 25. Országos Érem-Biennálé díjazottjainak kiállítása. Az átmenet című tárlat különlegessége, hogy a hagyományos kurátori válogatás helyett ezúttal maguk a művészek választották ki azokat az alkotásokat, amelyek leginkább tükrözik jelenlegi gondolkodásukat és alkotói világukat. A tárlat célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a kisléptékű szobrászat világát, és bemutassa a kortárs magyar érem és kisplasztikai művészet gazdagságát. A tárlat augusztus 15 és szeptember 11 között pénteken, szombaton és vasárnap látogatható 10 és 14 óra között a lábasházban, a belépés ingyenes.
24: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
22: Ma is derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinten nem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is a napsütésé lesz a főszerep, kora reggelre még többfelé felfrissülhet a levegő, azonban fokozatosan visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn érkezhet némi változás.
24: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most!
26: Rádió
25: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ilyen lendülettel kell kezdeni egy órát. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között pedig 7 óra után is hozom a legjobbakat. Most Justin Biebertől, aki nagyon nagyot ment idén. A legnagyobb helyszíneken lépett fel, ugye a Coachellán headliner volt. Láthattuk a VB döntő halftime showban. Szóval nagyot megy. Ez meg az igazi mai sláger, a Kid Laroi, Justin Bieber és a Stay. Ezzel indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy köztük pedig Shakira jön, aki állítólag szuperintelligens. A 140-es IQ, amit mértek neki, az legalábbis erre enged következtetni. Ezt nem is tudtam. Menő! Ez pedig egy szuper nagy kedvenc az igazi mai slágerek között, Shakira és a Die Die a rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az utóbbi időben pedig a legnagyobb divat a sztároknál, hogy nincs telefon, nincs nyilatkozat alakzik róla, ami egyébként nem egy rossz irány, de hát az évesküvőjének nevezett Taylor Swift lagziról, ami lassan másfél hónapja volt, most jött az első hivatalos nyilatkozat, ami talán egy picit a másik oldal. A férj az, aki nyilatkozott, és hát azt mondta, ez volt a legjobb este az életemben. Hát mondjuk, ezt azért reméltük. Taylor Swift jön mindjárt! The Fate of Ophelia a legfrissebb infók után mindjárt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey! Ez a Rádió 1.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győrmoson Sopron. Egy literes 3,5%-os zsírtartalmú tejet hívtak vissza. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győrmoson Sopron. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének kimutatása alapján a tavalyi első fél évben a Nyugat-Dunántúlon a szállásfoglaltság 49,5%-os volt, idén ez 48%-os. A vendégészakák száma 1.063.000-ről 1.042.000-re csökkent. A Sopron-Fertő turisztikai térség legfontosabb küldőpiacainak sorrendjében 7000 vendégészakával Ausztria végzett az élen. Jelentős számú látogató jött még Németországból és Csehországból a térségbe. Visszahívta az egyik népszerű tejét az Aldi. A felhívás az 1 literes kiszerelésű Milsani ESL tej 3,5%-os zsírtartalmú változatára vonatkozik. A termék visszahívásra érzékszervi probléma miatt került sor. Ez azt jelenti, hogy a tej íze, szaga vagy állaga eltérhet a megszokottól, ezért a forgalmazó a felelős magatartás szabályait követve a kivonás mellett döntött. A terméket bármelyik soproni és térségbeli Aldi üzletbe visszavihetik, ahol a teljes vételárat blokk hiányában is visszatérítik. Pénteken 14 órakor nyílik meg a 25. országos Érem-Biennálé díjazott művészeinek kiállítása az Orsolya téren található lábasházban. A részletekről Bencsik Ildikó, a múzeum munkatársa számol be.
2: A kortárs magyar éremművészet legjelentősebb alkotóit mutatja be a 25. országos Érem-Biennálé díjazottjainak kiállítása. Az átmenet című tárlat különlegessége, hogy a hagyományos kurátori válogatás helyett ezúttal maguk a művészek választották ki azokat az alkotásokat, amelyek leginkább tükrözik jelenlegi gondolkodásukat és alkotói világukat. A tárlat célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a kisléptékű szobrászat világát, és bemutassa a kortárs magyar érem és kisplasztikai művészet gazdagságát. A tárlat augusztus 15 és szeptember 11 között pénteken, szombaton és vasárnap látogatható 10 és 14 óra között a lábasházban, a belépés ingyenes.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma is derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinten nem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is a napsütésé lesz a főszerep, kora reggelre még többfelé felfrissülhet a levegő, azonban fokozatosan visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn érkezhet némi változás.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újabb fesztivál, na hogy a rádió egyel, a Strand Fesztivál, ahol már szerdától teljes pompájában állni fog a rádió stage, és szombatig jönnek oda az ország legjobb DJ, vagyis a rádió egy DJ-k, minden este 8 órakor indulunk, és hajnalig meg se állunk. Hát, nálunk ez a jövő heti program szerdától, addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, most a Fastboytól a Good Life, amit indítok.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, megállás nélkül a legnagyobb kedvencek, 8 órától pedig még Balázsék is a Balázsék Weekenddel, most pedig Blondi is. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást, meg kellemes hétvégét a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
3: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
4: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
5: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
6: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
7: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
8: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel többek között a Bohemian Betyársz, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Plusz Band és az Osszia. A Mária szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a sörnapokon!
9: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
10: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
11: Bérelj szórakozó helyet Sopronban! A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
12: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtó, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győrmoson Sopron. Egy literes 3,5%-os zsírtartalmú tejet hívtak vissza. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győrmoson Sopron. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének kimutatás alapján a tavalyi első fél évben a Nyugat-Dunántúlon a szállásfoglaltság 49,5%-os volt, idén ez 48%-os. A vendégészakák száma 1.063.000-ről 1.042.000-re csökkent. A Sopronfertő turisztikai térség legfontosabb küldőpiacainak sorrendjében 7000 vendégészakával Ausztria végzett az élen. Jelentős számú látogató jött még Németországból és Csehországból a térségbe. Visszahívta az egyik népszerű tejét az Aldi. A felhívás az 1 literes kiszerelésű Milsani ESL tej 3,5%-os zsírtartalmú változatára vonatkozik. A termék visszahívásra érzékszervi probléma miatt került sor. Ez azt jelenti, hogy a tej íze, szaga vagy állaga eltérhet a megszokottól, ezért a forgalmazó a felelős magatartás szabályait követve a kivonás mellett döntött. A terméket bármelyik soproni és térségbeli Aldi üzletbe visszavihetik, ahol a teljes vételárat blokk hiányában is visszatérítik. Pénteken 14 órakor nyílik meg a 25. országos érembiennálé díjazott művészeinek kiállítása az Orsolya téren található lábasházban. A részletekről Bencsik Ildikó a múzeum munkatársa számol be.
14: A kortárs magyar éremművészet legjelentősebb alkotóit mutatja be a 25. országos érembiennálé díjazottjainak kiállítása. Az átmenet című tárlat különlegessége, hogy a hagyományos kurátori válogatás helyett ezúttal maguk a művészek választották ki azokat az alkotásokat, amelyek leginkább tükrözik jelenlegi gondolkodásukat és alkotói világukat. A tárlat célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a kisléptékű szobrászat világát, és bemutassa a kortárs magyar érem és kisplasztikai művészet gazdagságát. A tárlat augusztus 15 és szeptember 11 között pénteken, szombaton és vasárnap látogatható 10 és 14 óra között a lábasházban, a belépés ingyenes.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
13: Ma is derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinten nem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is a napsütési lesz a főszerep, kora reggelre még többfelé felfrissülhet a levegő, azonban fokozatosan visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn érkezhet némi változás.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
18: Anna Júli Sülike!
17: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
18: Rákóczi Feri és
17: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
19: Hallottát a gyerekek a rendőrt, aki bokornak álcázta magát Amerikában? Azért a képre vessetek egy pillantást. Nem rossz arcok az amerikai rendőrök. Nem rossz arc. Ezt egyébként Magyarországon is lehetne honosítani.
20: Óriási.
19: Ott van. Ott áll egy amerikai zászló közepette, valamilyen kisvárosban Amerikában, egy teljes bokorjelmezben, és így méri ő a sebességet. Ugye? Hogy azért ez is egy komoly hivatás.
20: Ezt veszed, ezt a ruhát? Ezt így kapható? Egy
19: ezt
20: ilyen
19: megcsinálják
20: bokor,
19: neki a rendőrségnél ezt a ruhát.
21: De lábújjai ott vadász, vannak. A vadászatnak van ilyenjük.
19: Igen, ez egy ilyen, szerintem is egy ilyen vadászszett. Ez egy vadászszett lehet, amivel ő csinálta. 6 óra alatt 74 telefonozó sofőrt buktatott le. Cserjének álcázva figyelt a forgalmat. Kiszűri a figyelmetlen sofőröket.
20: Ez nem baleset veszélyes, hogy te mész az autódban, vagy autóddal, oké, telefonozol, az már önmagában baleset veszélyes, és egyszer csak van egy bokor, aki eléd ugrik.
19: De ő nem ellenőriz le egyébként, csak fölírja a rendszámot. Ja, fölírja a rendszámot. Azt mondja a New Jersey rendőrség, hogy ez egy ilyen figyelemfelhívó akció lett volna, és ők nem feltétlen akarnak büntetni, hanem egy célzott ellenőrést végeztek azért, hogy a forgalmas gyalogosok által sűrűn használt részeken figyelmeztessék az autósokat, mert hogy nagyon-nagyon sokan telefonálnak, meg SMS-eznek is Amerikában. És 6 óra alatt 74, ugye lett belőle bírság, figyelmetlen vezetők eszembe, mert hogy a telefon nem is foghatod. Nálunk foghatod?
20: Hát ez elméletileg igen, pont most láttam egy ilyen oktató videót, hogy mit kell mondani a rendőrnek. Ne mondjátok ezt egyébként, tehát elméletileg azt a kereszt nem tiltja, hogy fogd a telefonodat. Na, de minek kéne fogni a telefonodat? Biztos, hogy azért fogod a telefonodat, mert vagy nyomkodsz rajta valamit, vagy beszélsz vele rajta.
21: Vagy nem bízol az utastársadban.
20: Mi, hogy ellopja?
19: Igen, hogy nő.
21: Jobb, ez az én kezemben van.
19: Azért minket itthon megbüntet, ha fogjuk?
20: Nem.
19: Nem büntet meg. Tehát a fülethez emelett telefonálsz, akkor igen, ha SMS-t írsz, akkor nem.
20: Igen.
19: Akkor az lehet.
20: Aha. Nem. Az se lehet. Tehát használni nem használhatod, érted? Tehát
19: na most akkor tegyél különbséget az érek között, hogy fogom, de használom, vagy fogom, de nem használom.
20: Hát épp ez benne ugye az átverés része, hogy majd ki mit mond róla, mert te azt fogod mondani, hogy én nem használtam, csak a kezembe volt. A rendőr meg azt mondja, hogy elnézést, uram, láttam, hogy nyomkodta a telefonját. Szóval,
19: hogy... Mennyire megalázó, ha téged kiküldenek bokorként, rendőrként, hogy buktasod? Nagyon. Tehát, hogy ez karriered csúcsa, és azt mondta, hogy szép volt, Johnny, 74-et lebuktatták, köszönjük. Vagy sorsolnak reggel, hogy figyelj, ma te legyél a bokor. Tehát azért ez úgy, hezitálsz egy kicsit, hogy ez most melyik.
20: Hát vagy
19: nagy kitüntető figyelem, vagy azt mondta, hogy jó, oké, lesz, ma megint leszek bokor. jó, kimegyek, oké, akkor csináljuk. Tehát, hogy annyira azért felnőtt férfiként bokorként üldögélni egy fa mellett, azért akkor nem
21: ismered amúgy az csúcsa, embereket. Nem? Nekem van olyan barátom, akinek ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség lenne.
19: Ó, arról hogy bokorként.
21: Igen, ez, tehát, hogy van olyan barátom, aki imádja az ilyeneket. Ő szokott például a többi barátunknak próbavásárlót játszani, amikor a vállalkozásokat kell kicsit ellenőrizni, és imádja ezeket a feladatokat. Múltkor sódert ment vásárolni magának tüzépre.
19: Zseniális egyébként. A németek sokszor álcahálóval levágott lombos fákkal álcázzák a trafipaxot. Zseniális. Ez mennyire durva. Mi meg kiírjuk, hogy lassíts, mert trafipax. Akkor mi vagyunk a legrendesebbek, igen, itt Európában, igen, hogy ők levágott lombos faággal átszázzák a trafipaxot.
20: Na, osztrákoknál büntetnek.
19: Ha kézben van a teló.
20: Németeknél büntetnek, most csomóan azt írják, hogy már itthon is büntetnek érte. Akkor nekem rossz volt az info, bocs, srácok, ne fogjátok a telcsét.
21: Arra emlékszem, hogy a Hajós Andrást egyszer ezért megbüntették nagyon, egy pár évvel ezelőtt. Hogy piros lámpánál állt, és a kezébe volt a telefon, és már az...
19: És átnéz a rendőr, és látja, és hogy a kezedben van, igen, a telefon, és azt mondja, hogy akkor állj félre, téged ezért megbüntetlek.
21: Én ezt úgy csinálnám, hogy a rendőrség helyébe csinálják egy szoftvert, ugyanúgy, mint a társkereső szoftvert, tehát hogyha egy bizonyos körön belül vagyunk, akkor tudok neked írni, és akkor az lenne, hogy így rögtön csak menne a push üzenet, szervusz, kedves felhasználó, ez itt egy büntetés.
19: Igen, de láttuk, hogy a kezedben van a telefon, azonnal büntetek. Én életemben nem szólt még azért rendőr, hogy kezemben van a telefon.
20: Mert túl gyorsan mentél.
19: Nem tudod menni 200-al az ablakon. Így van.
21: Hogyha tudod, hogy átmegy egy üzenet, és hogyha látja, hogy láttad, tudod, jön a két pipa, akkor jön a büntetés is. Mert ha nem telefonozol, nem látod.
20: Akkor nem látod. Két pipa segít rajta. Na most mi van abban az esetben, ha én a telefonon mondjuk megnyitom a Vazét,
19: igen,
20: vagy a Google Maps-et, és az alapján navigálok.
19: De nem akkor tudom, azt használhatom?
20: Na, az például lehet, úgyhogy kézbe fogom, mert mondjuk nem tudom tükrözni a kocsiba, még nem olyan az autóm. Nincs tartom, Gyula. Nincs tartom.
19: Na de akkor kézben tartom, de nem használom, de ránézek, de nem SMS-ezek. Na tessék.
20: Na akkor az minek minősül.
19: Na most azzal mit csinálsz akkor? Tehát ez is egy jó kérdés.
20: Én Tatabányán büntették meg a kollégát 26 000 forint és 3 pont. Azért, mert a telefon a kezében volt.
19: Azért, mert ott volt, na, a telefon a kezében. Aha. Azt írta egyébként a rendőrség, hogy láttátok ma a bokrunkat? Ha a fejetek a telefonotokban volt, valószínűleg nem. Először ők csak kiadtak egy figyelmeztetést, aztán aki nem vette komolyan is újra gyorsajtott, vagy SMS-ezett, azokat viszont utána már megbüntették. Egyébként a 6 óra alatt a 73 büntetés, vagy 74 telefonozó sofőr azért az egy egész jó eredmény. Szerintem valójában. Jó. Nem?
20: Ja.
19: Az egy tök jó eredmény.
20: Olyan videókat láttál, ugyanez a jelmez, csak nekem azért ugrott be először ez a dolog, hogy gyanútlan járókelők mennek az utcákon, és ilyen jelmezbe valaki egy rohadt nagy cserébe beleül.
19: Figyelj, én nem tudom, hogy nem ütném meg azonnal reflexből.
20: Nagyon. Én biztos.
19: Ugye mozdulatlan a cserép, áll a csávú faként, és elmész, mert akkor rád üvölt. Figyelj, össze-vissza fossák magukat az emberek.
21: Nekem van egy ilyen neurológiai problémám, hogy...
20: hogy összepisílem magam.
21: Hogy azonnal megszukálom az embereket.
19: Igen, azonnal kisdöfök a torkába.
21: Ezért nem tudom, hogy alakult így ki, de ez van. A másik pedig az, hogy én nem azonnal ijedek meg, hanem van egy ilyen pillanat, amikor így protestálom, és egy pillanat később.
19: Utána viszont olyat leversze ki.
21: Igen. Dír!
19: És azokat a videókat szoktátok nézni, amikor azt csinálja az egyik pár, nagyon szeretem, hogy kamura megijed a semmiféle problémától. Ülnek ketten, ugye az van, úgy tréfálják meg a társukat, hogy ülnek ketten a kanapén, és az egyik egyszer csak felugrik, mintha pók, vagy kígyó, vagy bármi lenne, és elkezd sikítozni, és rohangálni a lakásban. És a párjuk, hogy a párjuk mit csinál. És figyelj, én megláttam, megnéztem egy 10 perces szállítást, én nem hittem el.
21: Én ezt anyámmal szoktam csinálni.
19: Hát, és ez a pszichológia, hogyha valaki fölugrik melletted, és elkezd ültezni ott van lábadnál, fölugrasz, és emberek felmásznak a mennyezetre. Levetik magukat a földre, sikítoznak felnőtt férfiak, mert nem tudják, hogy a barátnőjük mitől szállt ki a kocsiból. És ugyanúgy kiszállnak. Ez zseniális. Anyáddal megcsinálod?
21: Többször.
19: És?
21: Én itt tartom, hogy fitted. Ez a kardiovaszkuláris egészségének nagyon jó.
19: Nagyon szeretem. Családi asztalán, és csak fölpattansz, hogy ott van a hátadon?
21: Nem, az van, hogyha megyünk valamilyen helyre, kicsit ilyen sötét, vagy ilyesmi, mindig elkezd, Jézus, Atya, Jézusom, és akkor ezt ugye az unokahúgommal szeretjük csinálni. Azt mondják, hogy halandzsávú kell üvölteni, mert akkor ugye nem tudják kivenni, hogy milyen helyzet.
19: És anyát készen.
21: És akkor abszolút igen. És meg szokott fordítani, és elszabad a másik.
19: Hát azért ez igazán, igazán gegy. De a kamu megijedés videók a legjobban. Ilyen nagyon jó. Kocsiból kiszáll a csaj, elkezd üvöltözni. Csávó benragad a kocsiból, nem tudja kinyitni az ajtót, és sírva fakad, hogy ő bered. De nincs semmi veszély. Nincs semmi veszély.
20: De csak azt nem tudod. Igen.
19: A másik, ami még nagyon jó, amit szoktam szintén nagyon sokat feldobál, hogy belenézel a telefonodba, és pókot rajzol az arcodra a tükörképed. Hmm. Tehát, hogy ugye azt hiszed, hogy nézed magad a telefonon, ez olyan, mint amikor a Snapchat ugye rádrak egy grafikát. Ja. Nézed magad a telefonon, és abban a pillanatban vagy a válladon, vagy az arcodon ugye átmegy egy pók. És ugye megmutatja neki a telefont, ő látja saját magát, és azt látja, hogy itt mászik egy pók. Figyelj! Nem láttál még ilyet?
20: Nem tudtam.
19: Szenzációs, ugye, mint a Snapchat, rárak az arcodra egy grafikát, és pókot rak az arcodra. Az emberek kaparják az arcukat, tépik a hajukat, sikítoznak, szenzációs. De ilyesen beteg.
20: A mama így azóta, mióta ezeket csinálgatod, nagyobb lendülettel megy a családi eseményre.
21: De ő mindig csak annyit szokott mondani, hülye vagy! Hülye vagy! És akkor még minden benne van. De, az
19: de
21: van,
19: tizedszeresen én... szokja meg? Tehát mindig benyalja?
21: Nem, mindig benyalja, de az van, hogy ez azért van, mert hogy annyit fél indokolatlanul, hogy az ember így elfárad ebbe, tudod, hogy én nem tudok ennyit félni. Tényleg ez így, már nagyon sok félelem. És akkor így fel kell oldani az ő félelem gátjait ezzel.
19: És milyen jel, hogy indul el a most? Milyen az, hogy egyszerre kell megijedni?
21: Csak felszagolsz a levegő, és tudod, hogy ez most eljött.
19: Meg kell csinálni.
21: De valahogy van egy ilyen dinamikája az egésznek, mert az unokahúgom és én egymásra nézünk, és tudjuk, hogy ez most fog megtörténni.
19: Hogy a mama nem tud többet befogadni, most kell kiüríteni a tálat.
21: Igen. És akkor egyszerűen így megtörténni. De igen, de ez rengetegszer volt. De alapból nagyon szerettünk mindig is ijeszgetni otthon.
19: De már túlélő szettje van a mának, mert elrohan. Tehát ő kilép a helyzetből, már rájön, azt megtanult, hogy ki kell lépni az ott a helyzetbe, el kell rohanni valamerre, ott át a megoldódik. A probléma.
21: Úgy, de csak így szedi a lábakat. Kocok.
19: Igen. Ja, Istenem. Öcsémet háromszor állították meg telefonozásért. Egyszerre ért ki az alagútból. A rendőr sem mellette haladó párhuzamos szakaszon úgy csak átnézett és lánta. Mind a háromszor meg is büntették. De csak szigorúan a kezében volt a telefon. Engem Pécsen büntettek 26 ezer forintra. Kézben tartottam a telefont vezetés közben. Mellettem, mint rendőr, de nem vettem észre, kinéztem, már késő volt, le is villogott. Azt mondta, a kézben tartott telefon 26 ezeres helyszíni bírság.
20: Akkor
19: ebben mi is szigorodtunk egy kicsit.
21: Beszéljünk arról, hogy mit lehet a kezedben tartani, ha a telefon nem?
19: Két Big Mac-et, egy sült krumplit, két majonészt, egy eperséket a gyereknek, egy...
20: vicces, hogy azért meg nem büntet.
21: Egy térképet.
20: Egyébként én szendvicset fogok a kezembe, azért nem büntetsz, telefonére meg...
19: Az a baj, hogy szerintem a telefon veszélyesebb.
20: Sokkal.
19: Tehát lefele nézel, részvideókat pörgetsz, lenézel, akaratlanul hallgatsz, amit keres rajta.
21: De telefon egy Big Mac. Akkor ez egy nagyon jó kamuflás, csak mondom neki.
19: Igen. Azt mondta a rendőr, hogyha a telefon tartóban van, és úgy nyomkodod, azzal nem tud mit kezdeni, de be vannak kamerázva az autóban, minden irányból látják, tehát hátra is tudnak nézni, ha fogod, és úgy nyomkodod, akkor az viszont 26 ezres bünti. Az nem kevés.
20: Meg a három büntetőpont.
21: Nincs kéz,
20: meg
21: a három büntetőpont.
19: Igen. De ebben nem baj, hogy szigorodtottunk egy kicsit, tehát szerintem ez tökre benne van, nem? Hogy egy picit azért a kresszi szigorodott. Hát büntessenek, nincs ezzel baj.
21: Így van. A bűnösök bűnhődjenek.
19: Igen, a rosszakat el kell ítélni, igen. Azt mondja, hogy körülbelül fél évvel szegedi bivári építkezés területén rendőr civil autó videózbott egy kézben tartott telefonnal. Telefonálok, nem hallottam. A 25 ezer és szintén három büntetőpont.
21: Mi a legdurább dolog, amit egy ember csinálni tud vezetés közben? Tehát, hogy mi az, amire azt mondják, hogy jó, ez nagyon durva, de nem tudunk megbüntetni. Tehát, megborotválkozol, vagy így.
19: Hát szerintem a videónézés, a sorozatnézés, a borotválkozás, a keresztrejtvényvedés, ezt megcsináltuk, hogy sofőrök mit csinálnak az autóban. Figyelj, minden megtörténik. Tehát kamionsofőrök komplett sorozatokat néznek meg.
21: Az a legveszélyesebb, hogy mész este hétkor szürköd, és akkor látod, kicsit kacsázik a kamion, és tudom, hogy épp keresi a sorozatot.
19: Igen. Vagy hátra nyúlt a vasalóért, vagy grillezik egy hús hátul a hátsó sütőn.
21: Abálja a szalonnát, hogy valami betűnő.
19: Életveszély. Lábkörmöt vágni is láttak már ember, de tényleg szerintem autóban valójában minden megtörténik.
21: Én azt sem nagyon értem, akkor ez most nyáron itt többször megfigyeltem, hogy vannak ezek az anyósülésen, ezek a passenger princeszek, akik ugye csak utaznak veled, hogy felrakják a lábukat így a
20: legrosszabb, amit tehetsz.
19: A műszerfalra, vagy a kárpitra,
21: de olyan, igen. De az olyan visszás nekem, hogy hogyan jutsz el idáig az életedben?
20: Meg tessenek keresni olyan videókat és képeket, amelyek ilyen balesetet rögzítenek. Nézzetek rá, én egyszer rákerestem. Van olyan, hogy hívek röntgent kép, ahol a combcsontja benne van a csávónak a saját fejébe, vagy nem a combcsont, bocsánat, a térde. a térde, ugyanis fölteszed ugye a
21: az
20: lábad.
21: Az milyen ászana?
19: Igen.
20: Lábad, és jön egy frontális ütközés, amit egyébként megúsznál valószínűleg, de hát ott a lábad...
19: Tolja be. Plusz ugye, ha nyílik a légzsák, az is betolja a lábadat, azért az elég erős, igen.
21: Hát nagyon erős, meg azt nem tudom, hogy, tehát, hogy az utazás melyik pontján jön az, hogy nem zavar, ugye az arcod mellé teszem le a fejeimet, ugye nem zavar, hogy nem. Itt vannak fenn a lábaim. Az, hogy nem, hogy olyan, nagyon, nekem nagyon fura.
19: Anyós ülésen feldobni? Igen, aha. Én szoktam ugye barátaimnál utazni.
21: Hogy felrakod a lába, a hobbitba? Hát nem vagyok meglepődve, Balázs.
19: Igen, az nem annyira életellenes. Mármint, hogy így viszonylag úgy, hogy hosszabb útra simán kidobod a lábad.
21: De mit számít neked hosszabbnak? Tehát a Blahától mondjuk a Moszkváig?
19: Igen, mondjuk egy órás út vidékre valahova. Én simán földobom, ha például jobb oldalt ülök.
21: De mit profitálsz belőle?
19: Kit ott kicsit nyújtani a lábad? Teljesen életidegen?
21: Neked egy sövid lábaid vannak, azt pont feldöltetni. Én maximum úgy tudnám feltenni a lábaimat, hogy tényleg a térdem az arcomba hajtanám.
19: Neked hátra kell tolni az ülést.
21: Igen,
19: teljesen.
21: Igen, igen. Ki kell venni az ülést.
19: Le kell tekerni az ablakot.
21: Igen, az
19: igen, és egy létrát így kilogatni az alábot.
21: Hát egy apró kis baba lábaidat, ezt fel.
19: Elsérek a műszerfalig.
21: És a barátaid, amikor kiszállsz, akkor egy ilyen popsütörlővel áttörlik a műszerfalat? Hogy...
19: Különböző típus van. Van, akinek csak tisztaságot hozok az autójába, beülök. Van, ahol a lábzsákot kell fölvenni, hogy beüljek az autóba. Tehát többfajta spektrum mozgunk a barátaim autó használatával.
21: Én a lábzsákos vonal indulnék el.
19: Ott volt a buliban.
20: Beszéltél
19: vele. Ott volt a buliban. Nincs lábzsák, nincs utazás.
21: Ezt is komolyan mondod.
19: Persze, ott az autó van érte. Vagy hát ő van az autója, nem az autó van érte.
21: De
19: persze.
21: A lábzsákot ott tartja oldalt az ajtóban, és akkor kihúzod magadnak,
19: igen,
21: és azért.
19: Igen.
21: Ez racionális döntés.
19: Oldalt a lábzsák, lehetőleg vedd föl.
21: Ez enni az
19: nincs, inni nincs, és hát sarat se nagyon hozzá be, a cipődből se újjon semmi, de látja, hogy koszos a cipő, akkor vedd föl a lábzsákot.
21: De miért nem
19: vedd föl? Ajánlom, ne vegyek. Hát érted, és ha leúlik egy hajszál, itt üljek lábzsák, meg hajálóba, normális vagy. Persze.
21: De várjál, de mindehhez, patent a kocsi. De mindehez milyen autótársul? Engem az érdekel.
19: Egy jó autótársul hozzá.
21: Egy drága autótársul hozzá?
19: Drága, de ez olcsóbbnál is hasonló volt.
21: Aha.
19: Tehát hogy ez nem az autó értéke hozza, hanem a kényszer.
21: De volt olyan része? Volt olyan része az egésznek, amikor egyszer csak az volt, hogy visszajutta a kereskedésbe az autót, mert új autóra vált, és mondta a kereskedő, hogy köszönjük. Ez igen.
19: És egy morzsa nincs az autóban.
21: Mikrobakteriális szinten látszik, hogy ezt nem használták ezt az autót.
19: Ez ő ilyen. Tehát, hogy figyelj, olyan patika a kocsiban, hogy tudsz így élni? Hogy tudsz ilyen rend, nem zavar ez a fajta rend és jó illat? Ez mondom, ez ilyen, tudod, ami már ilyen természetellenes. Tehát beülsz, és véletlen...
20: Hát feszengsz, mert feszengsz. Autó, igen.
21: A környékbeli nyestek csak úgy nyalgatják a szájuk szélét, amikor meglátnak egy ilyen autó. Hát ez nagyon tiszta.
19: Feszengsz az autó, mert érzed, hogy ez nem a te világod. Hátranyúl sehol egy banánhéj, sehol egy szendvics, sehol egy fél cipő, sehol valami gyereknek valami maradványa,
21: semmi. De ez az a jó, amikor társul egy olyan ember, akinek meg ugye, aki nem tudja így olvasni ezeket a energiákat, és úgy is elkedik, ahogy a legjobban esik neki, és mindenkinek van egy haver, akinek mindig lucskos a keze, hát cigit éppen dobja ki a szájából.
19: Ja, őt ettől a víz leveri. Semmi. Ja, persze, de beülnék oda egy Big Mac-kel kész. Tehát szerintem pánikrohamot kapnak.
21: De miért nem erről csinálsz videókat?
19: Az a fajta kényszer, hogyha beülnék egy zsömlével, ami kicsit így omlik a teteje, figyelj, szerintem elsírná magát. Tehát annyira erős a kényszer, hogy
21: sziszta legyen. Próbáltad, hogy beülsz, és akkor így egy ilyen erőltetett fingot így próbáltad tűzni. Nagyon nehéz, és majd ezt csak ránézni, ilyen elsötétült arca, hogy történt egy kis baleset.
19: Ez több kicsit túlszalad.
21: De hogy ezt, hogyan bírnák-e barátságot?
19: Nagyon rosszul. Nem is sokat megyek igazából vele.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győrmoson Sopron. Egy literes 3,5%-os zsírtartalmú tejet hívtak vissza. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győrmoson Sopron. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének kimutatás alapján a tavalyi első fél évben a Nyugat-Dunántúlon a szállásfoglaltság 49,5%-os volt, idén ez 48%-os. A vendégészakák száma 1.063.000-ről 1.042.000-re csökkent. A Sopron-Fertő turisztikai térség legfontosabb küldőpiacainak sorrendjében 7000 vendégészakával Ausztria végzett az élen. Jelentős számú látogató jött még Németországból és Csehországból a térségbe. Visszahívta az egyik népszerű tejét az Aldi. A felhívás az 1 literes kiszerelésű Milsani ESL tej 3,5%-os zsírtartalmú változatára vonatkozik. A termék visszahívásra érzékszervi probléma miatt került sor. Ez azt jelenti, hogy a tej íze, szaga vagy állaga eltérhet a megszokottól, ezért a forgalmazó a felelős magatartás szabályait követve a kivonás mellett döntött. A terméket bármelyik soproni és térségbeli Aldi üzletbe visszavihetik, ahol a teljes vételárat blokk hiányában is visszatérítik. Pénteken 14 órakor nyílik meg a 25. országos Érem-Biennálé díjazott művészeinek kiállítása az Orsolya téren található lábasházban. A részletekről Bencsik Ildikó a múzeum munkatársa számol be.
2: A kortárs magyar éremművészet legjelentősebb alkotóit mutatja be a 25. országos Érem-Biennálé díjazottjainak kiállítása. Az átmenet című tárlat különlegessége, hogy a hagyományos kurátori válogatás helyett ezúttal maguk a művészek választották ki azokat az alkotásokat, amelyek leginkább tükrözik jelenlegi gondolkodásukat és alkotói világukat. A tárlat célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a kisléptékű szobrászat világát, és bemutassa a kortárs magyar érem és kisplasztikai művészet gazdagságát. A tárlat augusztus 15 és szeptember 11 között pénteken, szombaton és vasárnap látogatható 10 és 14 óra között a lábasházban, a belépés ingyenes.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma is derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinten nem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is a napsütési lesz a főszerep, kora reggelre még többfelé felfrissülhet a levegő, azonban fokozatosan visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn érkezhet némi változás.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: Közben látjuk, hogy itt ahogy írja egy hallgató is, igen, a vízügyi és atomenergia szakértők országává is váltunk. És picit próbálunk ennek utána járni, hogy mit jelent a paks nélküli helyzet az árampiacon. Egyáltalán mi a fene történik? Ugye értjük, hogy alacsony a Duna, meg forró a vize, meg nem lehet hűteni itt mindenféle reaktorokat, de mégis ez mit jelent így a köznyelven lefordítva? Ugye 18-ban volt a Duna legalacsonyabb vízállása, ez a mostani, ez nagyjából 70 centivel van lejjebb, és hát éppen mondhatni, hogy egyszerre vagyunk egy ilyen energiakrízisben, egy természeti katasztrófában, próbáljuk megfejteni itt a folyamatokat, hogy ez honnan indult. Illetve azért valaki azt is értesse meg velünk, de ez lehet, hogy majd egy vízügyi szakembert is föl kell hívni, hogy följebb ott még azért sok víz van a Dunába. Próbáltam utána járni, hogy hova tűnik a víz, amíg ez ideér Magyarországra.
6: Na és mire jutottál?
5: Nagyon sok.
6: Melyik tábort erősíted? Az osztrákok lezárt.
5: Nem lopják el a vizet, hanem a meder kialakítás, a folyószabályozás, a kavicsossága, a sziget közben a Duna ketté szedése és elterelés, egy csomó minden van benne.
7: Nem ilyennek ismertelek meg, Balázs.
5: Hogy elvileg van víz a Dunában, csak kevesebb jön ide. A bécsiek tele vannak vízzel, és azt mondják, hogy náluk tök jó a vízszint. Mi a fene történik? Hova tűnik a víz?
6: Már ez egy jó kérdés. Nézd, milyen a szimetben.
5: Miért?
6: Hát úgy nem ülsz föl semmiféle izére.
5: Nem.
7: Hozd ki a sisakját, hozd ki az alusisakot.
6: Szíves.
7: Hát de mi? Ez komolyan így.
5: Racionális magyarázatokat keresel
6: arra. Zsőled.
7: Figyelj, ez nem ér. Jó vagy?
5: Beszélgetem valakivel, és azt mondta, hogy ez milyen jó lenne egyszer bedobni ezt egy reggeli műsorba, és miért nem témánk ez, hogy Bécsben van kint sokat, meg ismeri a bécsi vízás, és mondja, tele vannak a bécsiek a Dunavízzel. Van, nem tűnik el, van neki. állnak a hajók, odáig tudnak menni, hajóznak is. Hova tűnik a víz? És ez úgy szöget ütött a fejem, egyébként tényleg hova tűnik a víz?
8: Én
5: mire
8: olvastam,
5: megjön ide?
8: Olvastam róla, aztán igaz vagy nem, nem akarok semmilyen tábort erősíteni.
7: Ez már jó lesz
8: hát
7: már.
8: A Bős nagymarosi vízlépcső állítólag az nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nincs. Ausztriában több vízlépcső
5: igen,
8: van.
5: Igen, vannak vízlépcsők
8: jó tenne a Dunának, hogyha nekünk is lett volna az a félre sikeredett rettenetes, ugye Bős nagymaros.
5: Borzadája mi
8: az
5: ott volt,
8: igen. Ez a, igen. Na most, ha lenne, azt mondják, hogy ez sokat könnyítene. Nem vagyok vízügyi szakember, lehet, hogy igaz, amit most mondok, lehet, hogy nem, de olvastam nagyon érdekes cikkeket ez ügybe.
5: Igen, tök jó, hogy ott ha van víz, igen. És van elég víz az a vízgyűjtő területeken, akkor hova a fenébe tűnik, mire mondjuk megérkezik Magyarországra. És akkor mindenféle természeti jelenségeket is felsoroltak egyébként így a mederszabályozásra,
7: meg a folyószabályozásra.
5: Elviszik.
7: Elviszik. Oda googoltak, láttak több videót az interneten, hogy négykézlebb állnak az osztrákok a Duna mellett.
6: Nyelik, csak nyelik, mi?
7: Igen, ezt csinálják.
6: Nem maradjon.
7: Ezt csinálják.
6: Ilyenek ezek.
5: Mivel lekapcsolják gyerekek? Paks lekapcsol, akkor?
6: Akkor az van, hogy a magyarországi áramfogyasztásnak közel a felét adja a Paks. Tehát nagy szar van. Ugye most azt hiszem 10%-ot veszünk külföldről.
5: Aha.
6: És hogyha ez nincs, akkor ez közel 50%, tehát hogy ez nemzetgazdaságilag is egy olyan megterelő dolog, mert meg kell vásárolnod kívül külföldről az áramot, amit nehéz lesz majd, hát hogy is mondjam, túlélni.
7: Hát a
6: tehát
7: valóság
6: nem csak
7: az,
6: van, hogy nincs.
7: Igen, de ez az egyik, a másik pedig az, hogy népszerűtlen intézkedéseket kellene hozni, és ugye ez most egy tök nehéz helyzet szerint a politikailag, mert ugye ezt soha senki nem szereti bevállalni, de hogy az van, hogy a klímaváltozás fényében nem irracionális a felhasználás az egész világon. Nem nálunk.
5: Brutál, persze, iszonyat mennyiséget használunk, igen. És, abszolút.
7: És ugye ezt nagyon nehéz szabályozni, hogy mindenkinek érzelmi kötődése van a kényelemhez, ami ugye már nagyon régóta fennáll, és valójában az van, hogy ezt kellene visszavenni.
6: De itt az például előfordulhat, hogy egyszer csak kijön az a rendelkezés, hogy gyerekek, akkor reggel 8-tól délután 6-ig nincs áram.
7: Hát ami kijöhet, az nem ez lesz, hanem az lesz, hogy van áram, csak piaci áron kell megvásárolnod. Tehát, hogy amire számítani lehet, az nem, tehát, hogy ugye az áram az rendelkezésre áll, ugye?
6: Ha, csak
7: ugye áram. Most a rezsicsökkentés miatt ugye nem tudják az emberek sokszor, hogy ez mennyibe kerül. Most ugye napi árak vannak, ezek lehet nézni ugye az indexet, és hogy szerintem az hamar megoldaná a szabályozást amúgy. Nyilván ez egy iszonyatosan népszerűtlen intézkedés, mert ugye hát hozzájuk el szokva, hogy így élünk.
5: Hogy minden van,
7: és
5: persze.
7: Így is nehéz megélni sokszor, igen. Tehát hogy ez durva lesz. Lesz.
5: Zsül közben is feltörte a paksi atomerő, nem is tudom, szoftverrendszerét, és kirakta konkrétan a paksi atomerőmű a turbináinak, leállításainak, dunaszintjeinek, kilowatt-termelésnek, vízhőjének, vízhozamának a teljes térképe. Gyerekek, benn vagyunk Pakson, csak mondom. Tudtátok, hogy van egy ilyen oldal, hogy holadelej.hu?
7: De ez az átfolyásmérő.
5: Itt ott minden
7: a
5: van.
7: Ez a szivattyú, ez is akkor
5: szivattyú,
7: mutatja,
5: mi van leállítva, milyen szivattyú, hogy vannak a blokkok, mennyit termelnek.
7: Tehát egy turbina működik, és az is csökkentve, ott van 25.
5: Igen, mindent látunk. Nem is tudtam, hogy neked közvetlen bejárásod van. Igen. Na, megkérdezzük dr. professzor Aszódi Attilát, vagy professzor dr. Aszódi Attilát. Hello Attila, jó reggel, ciao.
9: Sziasztok, jó reggel.
5: Hallottok
9: jól?
5: Igen. Igen, neked is oda van kicsit a hangod, mi van?
9: Hát, kicsit hétfő van.
5: Igen, hallom, hogy te is küzdesz. Na, mi a helyzet? Hogy néz ki egy lekapcsolás? Hogy most hány megy, hány van lekapcsolva, most indulj az elejéről. Most mi történik?
9: Az előbbi beszélgetésetekhez hagyd kapcsolódjak már egy pillanatra. Szóval Ausztriában van 10 darab vízlépcső a Dunán. Ők nem megisszák a vizet, hanem raktározzák tulajdonképpen ezekben a vízlépcsőkben, és közben villamos energiát termelnek. Bécs alatt van a fajdanaui vízlépcső, ahol szintén villamos energiát is termelnek, és valójában azért látjátok azt, hogy Bécsben folyamatosan magas a vízállás, mert hogy úgy szabályozzák a vízlépcsőket, hogy megtartsák a vizet. Magyarországon nincsen ilyen, ugye Tajdanau alatt az a osztrák utolsó vízlépcső után Bősnél van Szlovákiában vízlépcső, és utána a magyar szakaszon már nincsen. És a jelenlegi helyzetnek az egyik okozója pontosan az, hogy a magyar szakaszon, mivel nincsenek vízlépcsők, és fölöttünk meg van Ausztriában 10, Németországban 3, gyakorlatilag a hegyekből nem jön le már hordalék, ami évezredeken keresztül jött a hegyekből hordalék, az ma már nem érkezik, mert a vízlépcsők megfogják. Az itt lévő hordalékot a Duna viszi lefelé, és így gyakorlatilag a Duna vágja bele magát a medrebe, folyamatosan mélyíti a medret, nagyjából évente 1 cm-rel megy mélyebbre a Duna a magyar szakaszon. Ezen kívül a klímaváltozás, amiről szintén beszéltetek, azt eredményezi, hogy időnként rendkívül kevés csapadék esik. Ez most halmozottan igaz, hiszen hogyha figyeltitek, már a télen nem volt megfelelő mennyiség fenn az Alpokban, ez nyilván, ha nem volt ott, akkor nem tudott elolvadni sem. Tehát tavasszal sem jött le nagy mennyiségű víz az Alpokból a Duna vízgyűjtő területén, rengeteg eső hiányzik. Összességében nagyjából a Duna vízgyűjtő területén olyan 300 mm csapadék hiányzik négyzetméterenként, hogyha az elmúlt egy-másfél évet nézzük, és ennek következtében rendkívül kevés víz jön jelenleg a Dunán, soha nem mértünk ilyen pici vízhozamot. Tehát egyrészt van egy medergényülés, másrészt most extrém kevés víz érkezik, kicsi a vízhozam, ennek következtében olyan alacsony vízállások alakultak ki a magyar szakaszon, amit soha nem mértünk. 2018-ban volt az utolsó ilyen rekorddöntés, a legkisebb vízállás, amit jegyeznek a feljegyzésekben, az 2018-ban állt be. A paksi vízmércén ez 97 cm volt, és ehhez képest most a múlt héten mínusz 140 cm-rel állt be az új rekord, ami azt jelenti, hogy a 2018-as érték alá ment a vízállás Pakson 43 cm-rel. Sok centimétert mondok, de mondok egy utolsót, szóval ez több mint 100 cm-rel alacsonyabb, mint az az érték, amit az erőmű tervezői a 70-es években figyelembe vettek. Tehát úgy kellett az erőművet biztonságos állapotban tartani, hogy a Dunában a vízállás az több mint egy méterrel alacsonyabb jelenleg, mint amire gondolt a tervező akkor, amikor megtervezte ezt a
5: lépesítést. Az kemény, egy méterre kevesebb, igen.
6: Itt a probléma az, hogy mondjuk azok a csövek, amik beszívják a vizet, azok már kilógnak a vízből, vagy maga az a probléma, hogy annyira kevés ez a víz, hogy az már nem tudja lehűteni?
9: Ebben a pillanatban nem a vízmennyiséggel van a probléma, olyan 700 köbméter per másodpercnyi vízhozam van, és az erőműnek nagyjából 100 köbméter per másodpercnyi vízhozamra van szüksége. Szóval nem a vízhozam a fő probléma az erőmű szempontjából, hanem az, hogy a vízállás sokkal lentebb van, mint a tervezésben figyelembe vett érték. És ezeket a szivattyúkat azért ne úgy képzeljétek el, mint egy barkácsüzletben megvásárolható szivattyú, vagy nem annak a duplája. Itt megavatos teljesítményről beszélünk, és egy darab kondenzátor hűtővíz szivattyú az olyan 12-13 köbméter vizet szállít másodpercenként. Tehát, hogy itt 3 méterre

0: lehet, hogy le kell kapcsolni otthon a világítást.
1: Igen, tehát ebben a, ebben a pillanatban most az, az van, hogy jóval nagyobb mértékben építünk az, az importra. Ez ugye elsősorban az éjszakai órákra igaz. Napközben Magyarországon olyan nagy mértékű a napenergia betáplálás, hogy a még működő paksi blokk, a lignitüzelésű mátrai erőmű, a gázturbinák együtt a napenergiával napközben, amikor intenzíven süt a nap, akkor nagyjából Magyarországot ellátja villamos energiával. De amint lentebb megy a nap, vagy hát adott esetben akár, amikor már sötét van, akkor nyilvánvalóan, de már igazándiból délután ilyen 4-5 óra magasságában ez elkezdődik, és tart reggel 8-ig. Szóval akkor igazándiból nem érdemi a napenergia betáplálás, és ekkor nagy mértékben importra szorulunk. Most az éjszakai órákban, a most hozzárult éjszakán nagyjából a villamosenergiának a kétharmada jött importból, és ez igaz volt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben is. Tehát az import az, ami kisegít ebben a pillanatban bennünket. Ebben a pillanatban az ország villanyszámlája magasabb, többet fizetünk érte. A problémát igazániból az okozza, hogy lehet ellátási szűkület, lehet olyan helyzet, amikor nincsen elegendő villamos energia a piacon. Ebben az esetben jöhet az, amit kérdezel, hogy korlátozni kell a fogyasztókat. Szerencsére ez az elmúlt napokban, hetekben nem fordult elő, de a vészforgatókönyvek között nyilvánvalóan ott kell, hogy legyen, mert a legfontosabb az, hogy a villamos energia rendszer az tovább működjön, folyamatosan működjön, tehát lábon maradjon akkor is, amikor adott esetben ilyen ellátási probléma keletkezik. De erre még egyszer mondom, nem volt most szükség, és reméljük, hogy nem is lesz, de nyilvánvalóan ezek a vészforgatókönyvek, ezek elő vannak most véve, hogy így mondjam.
0: De most szóba kerül a teljes leállás újra, mert hogy újra apad majd a Duna, most volt egy kis emelkedés, megint jön a hőség, tehát megtörténhet a teljes leállás?
1: Na most a paksiatomerőmű vonatkozásában ebben a pillanatban 230 megawatton működik az erőmű, 2000 megawatt helyett. Ez azt jelenti, hogy a 8 turbinából egyetlen egy turbina működik. Most ennek a működési feltételei biztosítottak, de ha jelentősen tovább csökken a vízállás, akkor szükség lehet arra, hogy az utolsó egység is leállításra kerüljön. Ugye a legutolsó ilyen nagyon asszályos év 2018 volt, tehát 8 évvel ezelőtt. Azért azt reméljük, hogy jövőre egy az egyben nem ismétlődik meg ez a helyzet. Én megmondom őszintén, hogy leginkább most a szeptember-október időszaktól tartok, mert 2018-ban is úgy volt, hogy nyáron volt egy asszály, akkor lejjebb ment a minimális vízszint 10 centivel, aztán utána szeptember-október még szárazabb lett, és igazándiból a legnagyobb probléma októberben keletkezett. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet az nem szűnik meg pár napon vagy pár héten belül, hanem valószínűleg október végéig is eltarthat. Ezt kell most megoldanunk, és utána jön az a kérdés, amit féltatsz, hogy akkor most mi lesz hosszú távon. Mindenképpen beavatkozást igényel ez a kérdés. Be lehet avatkozni a Dunamedrében, be lehet avatkozni más eszközökkel. Az is egyértelmű, hogy ha hosszú távra nézzük, akkor ezek a meleg asszályos időszakok ezek gyakrabban fognak előfordulni. Tehát például a PAS 2 vonatkozásában elképzelhető, hogy a Dunától sokkal függetlenebb hűtőrendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy ez a mostani szituáció ez ne tudjon megismétlődni, hiszen nyilván ilyenkor is szükség van az áramra.
2: És maga ez a megújuló energiaforrások, hogy ez mindenkit foglalkoztat, hogy ezt hogyan lehet felhasználni, és anno ugye volt Spanyolországban pont emiatt egy leállás, mert nem tudták jól felhasználni a rengeteg megújuló energiaforrásokat, mert a rendszer nem bírta el, és de ugye alapvetően mindenki ebben látja megoldást. Ugye itt a napelemekre gondolok, a szélerőműveket kérdezik itt a hallgatók, például stb., amit ugye a természet biztosít nekünk. Ilyen irányba elkezdtek már gondolkodni, hogy ezt hogyan lehetne egy ilyen működő rendszerrel fenntartható tenni?
1: Természetesen, tehát Magyarország ebben a pillanatban napenergia felhasználásban arányait tekintve tulajdonképpen világelső, tehát a beépített kapacitásaink az igényeinkhez viszonyítva tényleg a világ legelején vannak, de a napenergiának van magas kitettség, egy ilyen egyoldalú kitettség, mert ugye nyilvánvalóan délután este, éjszaka ez nem áll rendelkezésre. A szélenergia kapacitások bővítésével picit javíthatjuk a helyzetet, de vannak olyan helyzetek, amikor sem a nap, sem a szél nem áll rendelkezésre. Ez Magyarországon durván évente 2000 óra.

0: a 8760 órából, tehát az év negyedében gyakorlatilag sem a nap nem süt és sem a szél nem fúj. Tehát egyrésztről ezeket az időszakokat tárolással lehet áthidalni, másrésztről pedig hát akkor működik jól egy energiarendszer, hogyha abban egy vegyes mix áll rendelkezésre, tehát hogy különböző energiaordozók vannak benne a rendszerben, ezért mondjuk azt folyamatosan, hogy az atomerőmű bentartása a rendszerben és szabályozó kapacitások létesítése rendkívül fontos ahhoz, hogy a magyar dinamos energiaellátás az folyamatosan fenn tudjon maradni.
1: Volt erről szó, hogy a tárolást is majd esetleg fogják támogatni, mert ugye tulajdonképpen ez lenne még egy nagyon jó megoldás, hogyha minden napelemnek lenne egy nagy akkumulátor, amiben ugye lehet tartani ezekre a kevésbé napsütötte órákra valamennyi tartalékot, hogy ez most ezzel kapcsolatban mi a hozzáállás? Lehet ilyesmire számítani, hogy ez meg lesz esetleg tolva, vagy ez...
2: Most támogatva, vagy segítve?
1: Igen.
0: Aha, megint nagyon jogos. Tehát egyrésztről létesültek, és még létesülni fognak ipari villamosenergiatárolók, ezek akkumulátorok. A nagyságrendjük még messze van attól, hogy a villamosenergiarendszer teljesen kisegítség, de hogy valamekkora segítséget adnak, ez egyértelmű. Van egy másik program, egy lakossági akkumulátoros program. Azt kell tudnotok ezekről az akkumulátorokról, hogy ezek tulajdonképpen ilyen időbeli eltolást tesznek lehetővé. Tehát arra alkalmas, hogy amit napközben megtermelsz, azt átvidd délutánra estére, gyakorlatilag egy napon belül, és ez persze jogos, mert napközben nem vagy otthon, este, amikor hazamész, akkor akarod bekapcsolni a tévét, akkor mosogat. Tehát, hogy ez az időbeli eltolás néhány órával, ez azért jelentős segítség lehet a háztartások szintjén. A villamosenergia rendszer szempontjából nagyon lényeges az, hogy legyenek úgynevezett forgógépek, legyen tehetetlenség a villamosenergia rendszerben, mert ez segít a szabályozás feltételeit biztosítani. Tehát ez nagyon fontos, hogy olyan eszközök, turbinák legyenek a rendszerben, amelyek nagy forgótömeget képviselnek, ez egy hőerőműben, egy atomerőműben is biztosítható, de ugyanígy mondjuk egy szivattyústározós vízerőműnek a vízturbinája is egy ilyen forgótömeg, ami tud stabilizálni, és valamennyi villamosenergiát át tud vinni napközbenről éjszakára. A hosszú távú megoldások tekintetében ez már nem ennyire egyszerű, mert az a helyzet, hogy ezek a megújulók ugye nem állnak folyamatosan rendelkezésre, és nagyon eltérő a szezonális rendelkezésre állásuk. Egy napelem télen nagyjából egy hatod annyi villamosenergiát termel, mint nyáron. Tehát, hogyha nagyon kitesszük a rendszert ezeknek a megújulóknak, akkor valahogy meg kéne oldanunk azt, hogy nyárról vigyük át az energiát télre, tehát sok hónappal későbbre, de erre ebben a pillanatban nincsen technológia. Úgyhogy emiatt mondja azt az energetika, hogy energiamixre van szükség olyan összetételre, amiben megújulók is, meg más források is vannak egyszerre a rendszerben, hogy a rendszer működését folyamatosan fenn lehessen tartani, hiszen a legnagyobb érdek ahhoz fűződik, hogy a villamosenergiaellátás folyamatos legyen. Tehát amit az előfizetettek, hogy akkor most ez mennyibe kerül, az áron kívül, vagy az ár mellett elképesztően fontos az, hogy ez folyamatos legyen, hiszen elképzeled azt, hogy mi lenne a kórházakkal, hogyha napokra kiesne.
1: Csak egy nagyon rövid kérdés, hogy az egyszer lehet szinte szenárió, hogy magát a felhasználót kérik meg arra, hogy kevesebbet használjon? Tehát ugye rengetegen ettől félnek,
2: hogy nem lesz.
1: Igen vagy nem, Attila? Igen vagy
2: lehet ilyen, hogy mondják, hogy mi kapcsoljuk le a lámpát? Lesz ilyen szerinted?
0: Lesz, persze, tehát lehet ilyen, abszolút. A villamosenergia rendszer épségének fenntartásához nagyobb érdek fűződik, mint a pillanatnyi ellátáshoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Nyári leárazás a Gentleman's Ben. Bugatti pólók, inkpólók, lemvászoningek, rövid nadrágok, lemvászon zakónadrág szettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készletereig Sopronban a Kőszegi út 5 hét alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
10: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyós ülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
11: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
10: Újdonság a Georgie's Tendersben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet ízlésed szerint, válasz hideg gyümölcslevest vagy húslevest, 5 féle főétel és 2 féle köret közül. Georgie's menü, ahogy te szereted. Mindössze 2990 forintért. Várunk a Georgie's Tendersben. Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
12: Szevasztok, gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
13: Költözne? Hova? Lignova!
14: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
15: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
16: Lehet is.
15: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
16: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
15: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
17: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
18: Kedves vendégeim! A Gino Cukrászda augusztus 19-én bezárja kapuit. Köszönöm a több évtizedes bizalmat és szeretetet. Augusztus 19-ig még várlak benneteket egy finom süteményre, kávéra, vagy egy kellemes reggelire. Gyertek el, és búcsúzzunk együtt. Gino Cukrászda, aminek a történetét együtt írtuk. Várlak, Gino.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győr-Moson Sopron. Egy literes 3,5%-os zsírtartalmú tejet hívtak vissza. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Belemás idegenforgalmi fél évet tudhat maga mögött Győr-Moson Sopron. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének kimutatás alapján a tavalyi első fél évben a Nyugat-Dunántúlon a szállásfoglaltság 49,5%-os volt, idén ez 48%-os. A vendégészakák száma 1.063.000-ről 1.042.000-re csökkent. A Sopron-Fertő turisztikai térség legfontosabb küldőpiacainak sorrendjében 7000 vendégészakával Ausztria végzett az élen. Jelentős számú látogató jött még Németországból és Csehországból a térségbe. Visszahívta az egyik népszerű tejét az Aldi. A felhívás az 1 literes kiszerelésű Milsani ESL tej 3,5%-os zsírtartalmú változatára vonatkozik. A termék visszahívásra érzékszervi probléma miatt került sor. Ez azt jelenti, hogy a tej íze, szaga vagy állaga eltérhet a megszokottól, ezért a forgalmazó a felelős magatartás szabályait követve a kivonás mellett döntött. A terméket bármelyik soproni és térségbeli Aldi üzletbe visszavihetik, ahol a teljes vételárat blokk hiányában is visszatérítik. Pénteken 14 órakor nyílik meg a 25. Országos Érem Biennálé díjazott művészeinek kiállítása az Orsolya téren található lábasházban. A részletekről Bencsik Ildikó, a múzeum munkatársa számol be.
19: A kortárs magyar éremművészet legjelentősebb alkotóit mutatja be a 25. Országos Érem Biennálé díjazottjainak kiállítása. Az átmenet című tárlat különlegessége, hogy a hagyományos kurátori válogatás helyett ezúttal maguk a művészek választották ki azokat az alkotásokat, amelyek leginkább tükrözik jelenlegi gondolkodásukat és alkotói világukat. A tárlat célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a kisléptékű szobrászat világát, és bemutassa a kortárs magyar érem és kisplasztikai művészet gazdagságát. A tárlat augusztus 15 és szeptember 11 között pénteken, szombaton és vasárnap látogatható 10 és 14 óra között a lábasházban, a belépés ingyenes.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
2: Ma is derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinten nem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is a napsütésé lesz a főszerep, kora reggelre még többfelé felfrissülhet a levegő, azonban fokozatosan visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn érkezhet némi változás.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
22: Beszéljünk arról az otthoni challenge-ről, amit én elindítottam 3 nappal ezelőtt a lányommal, miután a fővárosba kényszerülünk a rádiózásom miatt, és rájöttem, hogy amúgy a fővárosban is lehet nyaralni. Tehát nem kell ahhoz elmenni itthonról, hogy jó dolgok történjenek. Nem ártam elmenni,
23: de
22: hogy...
23: Erkére.
22: Nem, hanem most kitaláltuk, hogy elmenjünk az összes strandra, ahova beengednek gyereket a városban. Az összesre.
23: És mennyire tartotok?
22: Kettő voltunk, ma jön a harmadik.
23: És mennyi van összesen?
22: Hát kb. 7-8. 8. Biztos 8, biztos, hogy van. És ugye ez nagyon nehéz, mert ugye a gyerekeket nem engedik be a jobb helyekre, csak mondom nektek. Tehát például az, hogy a Lukásfürdőből kitiltották őket. Szaktanári!
24: Na de várja, a Lukásfürdő az nem strand, az fürdő.
22: De van kint medencéje, hát az, ami nem termál. Akkor mi az?
24: Nálam is van medence, de
23: mégsem engedik be a gyerekedet.
24: Engedem.
22: De ott van kint van a vízes medence, ami nem termál.
24: Na és milyen állapotban vannak ezek a közüzemi strandok? Meséljetek, gyerekek. Tehát ha a körömöt vágok a medence szélén, a hajszál és a fanszőr úszik bent a medencében.
23: Nem szól.
24: Hajcsomókba jönnek, mennek, vattacukorral áll a kislány a vízbe, és az apukája egy hotdogot teszik, belecsöpögtetve a ketchupet. a medencébe. Mi történik most a strandokon?
22: Hát van ilyen kanibálos strandok, amiről te beszélsz, ez is van, ez igaz. Én azon gondolkodom, hogy melyik helyen fogom először összeszedni az első fertőzést. Tegnap előtt voltunk a Csillaghegyi strandon.
24: Csillaghegyi? Milyen híres?
3: Az
24: híres.
22: Nagyon
24: a Klinikum Csillaghegyi, ezek jó strandok voltak régen.
22: Nagyon menő strand a Csillaghegy, és ugye hát ki van írva minden, hogy nem lehet enni és inni, és ehhez képest ott állt egy ilyen 7 éves horma srác, a benne a legelitebb ilyen wellness részen, tudod, ahol így
24: behosott hát, hát akkor ezt a képet festettem, mert csak apukával.
22: Benne egy 7 éves srác, és nem túlzok nektek, kivett egy alufóliába, otthonról hozott magával egy csőkukoricát, és úgy, de tudod, ott a tényleg ilyen patika tisztaság van, és mint egy ilyen hörcsög elkezdte ledarálni a kukoricát, úgyhogy hullott a földre a kukorica, hullott, és meg ott állt, teljesen sokat kapta az anya, meg bent szurkolt nekem medencéből, hogy egyet, nem hittem el. De amúgy a kinti vízes, tehát nagyon durrák ezek az ilyen roppalós hidegvízes medencék.
24: És jó, de tiszták jó. Ezek a strandok. Tiszták. És én azért azon gondolkozom, hogy azért oda, hogy megérkezik mindenki, hogy mi ázik le róla, mikor vágja le a körmét,
3: van
24: mi jön a hátából.
3: Van haver, ami mindent eltakar.
22: Ez mind benne van a jegyárban. Ezt kifizetted, ezt meg fogod kapni. De amúgy nem, tehát a csillag egy például, nekem nagyon tetszett, azt nagyon ilyen jó ősfás, ilyen árnyékos az egész, rengeteg helyen van, és nagyon sok az úszómedence, tehát úszó-úszó. A lányom belelökött engem a vízbe, és én nem olvasom a táblákat, akkor derült, hogy ez 220-as mélységű volt, és ugye hozzájuk szokva azt, hogy leér a lábam.
24: És kicsit megmerülted? Megmerülted a medencét?
22: Egy volt a reakció.
24: Többiek meg berohadtak. Hullám, hullám! Végre a hullámszolgáltatás! Hullámszolgáltatás! Nem tudom, az Eszterbe esett a vízbe. Kérem, jöjjön ki,
22: oldalki a gyereket. Ez csak egy hulla. De hogy igen,
24: és így szóval... kidobod magad a strandra?
22: Én regényes strandra kidobom magam, most több. Úgyhogy kérem is a hallgatókat, hogy írját, és tó strandokra is fogok. El fogok menni, menjen a lupatavat.
3: Ne fenyeges.
22: Megvan még a lupat?
24: Mert a lupat is egy nagyon komoly szolgáltatással, nagyon jó fajta. Jó fajta, ilyen White Beach, vagy mi van ott, igen. Fehérbe kell menned. Fehérre kell menned, és Dennis nem nagyon teheti be a lábát. Ne Dennis szemmenjé, nem engedi be.
22: Jó, én a Mestiz Beach-re akarok menni.
3: Szóval jó, strandkaják ugyanaz, mint a 80-as, 90-es években, tehát lángos kolbász, fröccsi kolbász.
22: Figyelj, van olyan hely, ahol menza van, tesó. Menza.
24: Megőrülsz, menza van a strandon.
22: Igen, voltunk a Aquaworldben, ami az egy nagy vállalás volt a részemről, és rendesen forgóajtós menza van.
3: Rendes kajákkal.
22: Rendes ételekkel, fehérje forrásokkal, különböző nagyon durva dolgok vannak. Akkor ugye van éttermek vannak, most mindenhol elment egy kicsit ilyen gasztróba, de azért a hek meg az
3: viszi. Mernek-e már más szint használni, mint a 90-es években a strandkorlátkéket?
22: Mernek. Van volt már? Szürke volt. Is.
24: Tényleg a korlát, minden kék volt, igen.
3: És az, amit csak
24: kettő hoddog, egy hasáb, egy kukorica, és közben a korlát az kék volt. És a csúzda nem üzemel déltől kettőig. Nekem ez az utolsó strandélmény, mint a ütőtáskás szőrös hátú ember egy fasírozott a zsömlét, majd szolgat az árnyékban.
22: Erre nagyon rátapintottál el a csúszda témára, mert ez egy érzékeny dolog, ugyanis csúszdázni mentünk, és már be volt zárva 5 órakor.
24: De azért megcsúsztad.
22: Nem tudtam megcsúszni, mert...
24: Fölmásztál rá,
22: köptél.
24: És a lányod meg hátul, hogy csúszszál már.
22: Azt kellett volna, hogy lenne egy jobb napvédőkrém, akkor megoldottam volna.
24: Igen. Ennyi, a római fürdőn volt, nem is a rómaim volt, de szerintem ez a Palatinuson volt, ahol Palatinuson volt egy csúszda, ahol mindig kiírták, hogy mennyi időre csúsztál le, és volt napi rekord. És ha megdöntötted a napi rekordot, akkor mit a kaptál egy jégkrémet. Ez egy piros egyértelmű csúszda, hogy 2:03 alatt jöttél le, és ha 2:02 csúsztál,
3: akkor
22: elküldtek egy...
24: Persze, hát
22: volt
24: jutalom, így van, volt jutalom, és meg kellett csúsztod a napi rekordot. Aztán rájöttek, hogy nagyon sokan megcsúszták, és akkor beírtak egy 1:98-as időt, amit soha többet senki nem csúszott meg, mert a számítógépbe bevitték, de az volt a lényege. És plusz hullámszolgáltatás óránként. Van még hullám? Van hullám.
22: Igen, és az a legjobb, amikor rádobják az embereket a hullámokkal, és tehát így, ez is így az arcodnak gazdodik egy hát, egy férfi testünket, akkor kimentesz 3 gyereket, akit nem te szültél, tudod így.
24: Ez csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a közstrandok azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként azért érzékenyebbek vagy. Most nem úgy, hát tudod, hát azért...
22: Nem, most mire gondolsz?
24: Hát erre, hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
22: Főleg, még soha értem, nem volt szépen fertőzésem.
3: Tele van, hogy hívják Katisztikus?
24: Hajszállal szőre. Üvegszemmel, fogdarabokkal, üvegszemmel.
22: Úgy szoktam, hogy egy betétet átadok a domestosszal, rákiszem, vagy kritikus területekre. Nem, soha még életemben nem kaptál semmi soha, úgy úgyhogy ilyen jó,
24: van-e törölköző szép, van-e hűtőtáskás szőrös hátú ember?
22: Ezek vagyok, ez mind én vagyok.
24: Igen, van-e árnyékban
22: hűsülő? Én vagyok a törölköző szép és a hűtőtáskás.
24: És a menü még mindig a hotdog, a burgonya, a hamburger és a kukorica? Tehát ez van körülbelül?
22: Figyelj, nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Kocsi! És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
24: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
22: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborúban, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Mert ugye,
23: apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk be.
22: Apuka az egészet
23: apuka
22: nem
23: egész
22: akarta.
23: Máshol lenne.
22: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon-nagyon volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt néznék.
24: Olyan tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdő masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagadt vagy nem csúszhat le a csúszdák, bocsánat, így fogalmazott, konkrét mérleg leállítják a csúszda elején. Eszter?
22: Ne.
24: Van ilyen? Láttatok ilyen el? Nem lehet ilyen.
22: De hogy csak odakod, az arrébb lököd. Menj elé! Takarodj!
24: Mi az, hogy csak
23: fölállítod? Van egy lehetősége a csúszdának, gyerekek.
24: De felállítod mérleg. Most gondold el azt a kislányt, aki tizen lecsúsznak, és őt mondjuk harmadikos korábban ráteszik a mérlegre. Úgyhogy még négyen állnak csúszik mögötte.
22: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitás, nem a gyerekeket mérlegelik, gondolom.
24: És lemérlegeled a felnőttet?
23: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most mér oda megyek, azt
24: mondjuk, akkor sokat csúsznék, ha veletek lenni.
22: Én az ózóhatában...
24: Minden kört én nyernék.
22: Az ózóhatában megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy különben.
24: Igen, mit bír ez az építmény?
22: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Össze van ezeresen ragasztva?
24: De figyelj, és költenek ezekre a csandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát, hogy mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus, római fürdő, csillagot.
22: Ez most fognak jönni a Palatinus, az is
24: nagyon kíváncsi vagyok, mit mondasz.
22: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket a Google-on, a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
24: Szeretik?
22: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép.
23: Oda lehet gyereket vinni?
24: Oda bevihetek, persze, az kifejezni.
23: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
24: Az fürdő, az várjál, az más.
23: Nyugodtan lehet pihenni.
22: De miért nem lehet se egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit, nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosba kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget. Szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
24: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
22: Hm? Ugye ez, amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikával az orrából, majd csak egy egyszerű mozdulattal, de ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
23: Jó, pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
24: Törölköző szép, ez a neve. Ez mi is így hívtok, törölköző szép.
22: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
24: Abban még a nagymama is benne van. Benne csücsül két jégaksival a hólalat.
23: Jó, mi a férfi fürdőruha divat most? Vannak-e fecskések?
22: Köszönöm, hogy megkérdezted, Feri.
24: Köszönöm, hogy megkérdezted. A fecske nem hal ki. Azt nem tudod elüldözni.
22: Tegnap olyan dolog történt velem, szemmagasságban jelent meg egy fecske, meg pont a medencéből kinézte egy oldalra, és az volt, hogy egy olyan bundát próbált beletuszkolni ez a fickó ebbe a fecskébe. Tehát egy szőrt. Hogy a combja is rettenetesen szőrösek voltak, tehát önmagában azt, hogy bejött a vízbe, biztos, hogy megszívta magát, és hát abban a pici fecskében annyi sok bunda volt. Hogy őszinte csodálatot éreztem, hogy ez egyáltalán...
24: Jackson 5, kicsit berakta Jackson 5-ot.
22: Hogy mi a módszer, hogy van egy kis fésű, amivel...
23: Igen, amivel beigazítja.
22: Igen, de az volt, hogy rendesen vágott egy ilyen sövényt, tudod? Tehát az látszott, hogy be van hajtva, érted? Tehát meg volt ez az elválasztás a combtőnél, ahol tudod, ahol leeldöntött, hogy te kint maradtok, ti meg bejöttök.
24: Ez a fecske miért nem tud kihalni? Ez miért nem tud? Azért a vízilabdásokon kívül ez miért nem tud eltűnni?
23: Keveseknek áll jó. Nem? Főleg a fehér fecske, miután átázott.
22: Személyes kedvencem a lazán, tehát ugye megnyúlt fecske, mert ugye ezeket nem dobják ki soha, tehát mondjuk, hogy 30 év van ebbe a fecskébe, igen. És így lazán megigazítja a herénél, amikor is egy pillanatban mindenkinek megmutatja saját magát, akkor minek vette fel?
24: Úgyhogy még 4 liter víz a medencében, mert annyira ki van tágulva, hogy hozza a vizet is egy kicsit, tudod. Kiemel kívül, és egy 4 liter vizet.
22: Igen, ez abszolút.
24: Pistike hatalmas takony csíkkal az órán elúszik melletted. Ugye... Hát azért ezek alapdolgok a strandon. Egy olyan zöld kígyó van az orrán, hogy ezt nem hiszed el.
22: Igen, és akkor abban a pillanatban feljön a te gyereked, és kiköpi a száján a vizet, hogy nézd, szökők, út vagyok, te meg nem vagy szökők, út vagyok. És van olyan medencem, hogy a Csillaghegyben, hogy berakod a füledet a víz alá, és hallod, hogy szól a zene, akusztikus medencének hívják. Mint a Harry Potterbe. Bizony.
24: De én azért csodálom, hogy látva azért az állapotokat, hogy ott azért ott naponta nem dől ki valaki valami durva fertőzés, hogy ezt így tisztán tudják tartani, le a kalappal az ottani személyzetet. Jó, hogy... Mi mennyiségű vegyszer kell, hogy elfogyjon, hogy azért mindenki a szőrét, az orrát, a hátát, a mindenét abba belemossa abba a vízbe.
22: Őszintén nem találkoztál egy jó hámlással se idén. Egy semmi. Tehát, semmi nem volt. Anyám mesélt ezeket a gyerekkorában, hogy ezeket gyűjtötték.
24: Micsoda?
23: Mondjuk izgalmas gyerekkora volt anyádnak, hogy a
22: medencében.
24: Hát most nem mondom, melyik fürdő, mert már átjavultak az állapotok, de voltam olyan fürdő, sokat jártunk oda, szeretük, hogy lenyúltál, és a medence alján érezted a bőr, a köröm, a haj, és hogy így mondta, hogy bennültél a meleg víz, és mondta a barátom, hogy fiam, akkor sok mutatok, amit, hogy nyújj le a medence aljára, és lenyúltál a medence aljára, így véghúztad neked, és azt érezted, hogy így mondom, a hajak,
22: a
24: bőrök, hát miért a meleg jobban oldja? Hát, a meleg leszedi rólad a bőrt?
22: Nem.
24: Kimulik a hajad a melegben?
22: Nem, csak azt nem cserélik. Termálvíz nagyon mélyen, és akkor néha átszottak fúrni néhány ilyen temetőt. És akkor... és akkor jó, van benne emberi marad? Van, és akkor jó. Mi van?
24: Na, de akkor vállalj be egy ilyen nagyon durvát. Tehát akkor menj el egy Csepeli strandra.
22: Voltam már a Csepeli strandon.
23: És? Jó?
22: Gatya, nem.
24: Én jártam.
22: Figyelj,
23: Cseperre
24: várjál. Egy barátom ott lakott, és onnan mentünk a Csepeli strandra. Hát azért az Mória bányája. Azért az Mória bányája. Azért az Mordor, haver, Mordor, basszus. Azért ott bemész a vízbe, hogy még te is pöttyösen jössz ki. Pedig aztán nem vagy érzékeny.
22: Azt mondom, hogy talán a Pesterzsébeti fürdő az, ami nagyon felültöttek, ilyen gyönyörű. De tényleg ránézzel képekre, gyönyörű. És a közönsége viszont egy kicsit másfajta. Amikor be voltunk a gyerekkel, a gyerek először látott letartóztatást. Nem túlzok.
24: Felfoghatatlan.
22: Pesterzsébet jódos fürdve ültünk, akkor egyszer csak megjelentek a rendőrök, kiszedtek egy faszit, földre készítették, megbilincsentek és elvitték. És volt a lányonak, így viselkedik az, aki nem mos kezet vécézés után. Az így jár.
23: Azonnal.
22: És ott van az olyan hely, ahol ugye különböző kultúrák találkoznak, és vannak olyan emberek, akik utcai ruhában megérkeznek, lerúgják a cipőt a lábuk, és nem túlzok most. És beülnek teljes felszerelésben, tehát ruhában a vízbe. De... És ott ült két ember, vagy három, full, tehát ruhában.
24: Mondom,
22: a vízbe.
24: Csodát látsz. Csodát látsz.
22: És ehhez képest maga a strand, meg a szolgáltatás, meg az ember, akik oda, tehát nem túlzok, tehát szerintem Európa szintű gyönyörű szép az egész, aha. Jódos víz, az egész gyönyörű, és aztán megjön a felhasználó közösség, akik meg, hát a legvegyesebb emberek a világon.
24: De a strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában, élete 100 hátját leúszó, 70-es bácsi, nincs meg, imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van?
23: Ő a napi mozgást csinálja.
24: Hát ő úszó a sapkába, ott a 400 darnyit hátad, érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszza a 400 vegyest.
23: Na egyébként ő a fecskés.
24: A gerincére.
23: Ő a fecskés.
24: Ő a fecskés, persze. Ő megúszza. Nagyon jó.
22: Ja, a másik, azt hiszem, az a Nyíregyi strandon volt, amikor elmentünk, van egy ilyen nagy medence, és akkor kiindult, ez tavaly volt, benn úsztunk a gyerekkel, tanítottam úszni a gyereket, és egyszer csak egy fickó, nem tudom, rágyújtott a medencében. Tehát állt tőlem másfél méter, és így szívta a cigit.
23: Hát ki jön innen
24: most már, ugye?
22: És akkor néztem a 13 éves úszómentő, vízimentő fickóra, aki ott ült, és aki pont nem tudta arra nézni akkor éppen, mert nem szerette volna, hogy összecsukja őt az úriembert. Tehát ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
24: 8 méterre Pistike tőled pisiltetik a fánál, lehúzott fürdőnadrággal, mindenki...
23: Nem tudsz elmenni a budiig.
24: Igen, úgy csinál az anyukáj, mint a senki nem venné észre, hogy Pistike 4 méterre bogrodzottul éppen összehúzza a cserjét, ami ott van melletted. De ő csak gyerek, az gyerek pisi, az nem érdekes. Ilyen se semmi? Már rendesen bemennek a WC-be.
22: Nem hiszem, hogy kijön bárki a vízből pisiljen.
24: Egyébként ez jó. Minden WC? Úgy ott a medence.
22: Figyelj, tehát hogyha csak egy ember megteszi ezt, szerintem az már önmagában meghozza.
24: Igen. Szalasz híre, kedvem támadom ezt azt inni. De ez menő, ez le a kalap, hogy ezeket így bevállalod.
22: Igen,
24: ezeket
22: én őszintén megmondom neked, hogy mindegyik élvezhető, és amúgy tök jó.
24: És nem csesztetnek? Nem jönnek oda? Nem mondják?
22: Szerintem fülővel nem lehet megismerni engem.
23: Úgy érzed?
4: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét le sportág választó Sopronban. Vízpótlással óvják a környék élővilágát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 2026-2027-es tanév őszi fél évétől a Soproni Egyetem valamennyi karának hallgatói számára elérhető a Kult Kredit szabadon választható tantárgy. A kurzus lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók órarenden kívül saját időbeosztásokhoz igazodva kulturális programokon vegyenek részt, és ezekért egyetemi kreditet szerezzenek. A részvevők színházi előadásokon, koncerteken, kiállításokon, múzeumi programokon és számos más kulturális eseményen vehetnek részt. Ismét lesz sportág választó Sopronban. Szeptember első vasárnapján már 9. alkalommal vár mindenkit a sportfelügyeleti csoport és a Sopronvárosi Szabadidősport Szövetség közös szervezésében a Sportolj Sopron. A program helyszíne idén is a Városi Stadion és Novomatic Aréna lesz. A résztvevőknek egész délelőtt lehetőségük lesz kipróbálni számos soproni sportszervezet mozgásformáit és sportágait. A szervezők értékes nyereményeket is kisorsolnak a résztvevők között. A Sportolj Sopronra a belépés ingyenes. Vízpótlással óvja a soproni és térségbeli erdők élővilágát a tanulmányi erdőgazdaság. Az itatás nem kizárólag a vadgazdálkodási szempontból jelentős, nagy és apró vadfajokat érinti. A vízforrásokat számos más erdei élőlény, közöttük védett és fokozottan védett fajok is használják. Az itatók környezetében madarak, kisebb emlősök, hüllők, kétéltűek és különböző rovarfajok egyaránt megjelennek. A társaság munkatársai az itatóhelyeket folyamatosan ellenőrzik, és szükség szerint gondoskodnak azok feltöltéséről. Újszülött viperát találtak a Honságban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kutatói mindössze 3,3 g súlyú hímet a későbbi azonosításhoz szükséges adatok rögzítése után a megtalálás helyén rögtön szabadon engedték. A rákosi viperák augusztusban hozzák világra utódjaikat. A legtöbb hüllőtől eltérően nem tojásból, hanem egy vékony, hártyaszerű burokból bújnak ki a mindössze arasznyi nagyságú kis viperák.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, de koncentráltabbak lehetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: Na gyerekek, Japánba megyünk el egy kicsit.
5: Csapatépítő.
4: Csapatépítő egyébként, igen. De Japán az 3 hét. Most jöttél okay. Haza Maldívról, várjál. Hát Gyula. Gyula. Hát világutazó lettél, érted?
5: Egy hétben is sok mindent bele lehetne zsúfolni.
4: Egy hét Japó? Az nem lenne rossz egyébként. Két nap utazás oda, két nap vissza.
6: Vissza maradt 3 nap.
4: Kettő napot kín vagy.
5: Letojom. Én azért a két
4: okay, napért. Oké, jó, irány a reptér.
5: Ez egy forgalmi dugó.
4: Nagyon szép, ez egy forgalmi dugó. Nagyon menjünk a reptérre. Hozz a zsűlt, hozz a zsűlt.
7: Itt vagyok a naptárral, már lapozok is. Már írom is, hova kell a besztó.
5: Én el tudok kérdezkedni a főnökömtől, hogyha gondolok.
4: Besztó gyerekek, a 2030-ig elhasználtuk az összes besztofot.
5: Lassan már csak monoszkópot tudunk kitenni.
4: Na jó, majd kiviszlek benneteket Japánba, vagy kimenjünk, és mostoha anyát bérelünk nektek. Jó. Mostoha anyát bérelnek a japánok. Ez megvan ez a sztori? Hát Yukoyo, így hívják.
6: Engem kezd érdekelni.
5: Mit csinál velem a mostoha?
4: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. De nem mondd, hogy nem akarsz Japánban élni. Hát nem érdekes ez a kultúra. A fiatal felmegy erre szakosodott weboldalra, kiválasztja a Yukoyót, magyarul fordítva az éred, de szép nő kategóriát, a házhoz látogatás opciót, 15 ezer és 35 ezer yen között van, ez 100 és 230 dollár, és amint átlépi a lakás küszöbét, bekapcsolja a szigorú, autoritár, mostoha anya üzemmódot. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércort, hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban.
6: Beteg állatok.
4: Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
5: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekik ingyen?
6: Hát mert
7: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott
4: na
7: él.
4: De várjál.
7: Mama.
6: Hát meg más azért a kettő, ugye?
4: Igen, mit csinál a nő?
6: A különbséget.
4: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, amikor átöltözik, akkor azonnal bekapcsolja a szigorú autoriter mostani üzemmódot, leszígyja a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát.
6: Nincs is folytatás?
4: Ha akarod, akkor van folytatás, na, de hogy nem feltétlenül ezért hívják. Jó, jó, akkor
6: jó,
4: megyünk.
6: Akkor indulhatunk.
4: Leszígyja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostóhanyja gondoskodik.
5: Akkor ez egy kicsit ilyen, tudod, ilyen regresszióra építő. Átadom a kontrollt egy idősebb, egy erősebb nőnek, addig nekem nem kell felelősséget vállalnom, ő megmondja, hogy mit csináljak.
4: De van ebben szexualitás?
6: Van, hát, van. Ne viccelj már, hát persze, hogy van, hogy irányít egy érett, gyönyörű 35-40-es nő. Hát csak
4: ha opcionálisan akarja, megtörténik a dolog, ne, nem feltétlenül.
6: Nyilván senki nem akarja.
4: A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban. Érted? Tehát ez nem egyszerű eszkort szolgáltatás.
7: Pszichológus is.
4: A férfi a fejét az ölébe hajtja, ő pedig vigasztaló szavakat mond, neki meghallgatja a stresszről, a nehéz munkáról és a magányról szóló panaszát.
5: Akkor ez ilyen tipik japán.
4: Ezek magányosak.
5: Egy kicsit figyelnek rám, egy órán keresztül valaki odapörköl nekem, megmondja, hogy mit csináljak, nem kell nekem döntéseket hoznom, ő megmondja, hogy én mit tegyek.
4: Így van. Tehát
5: kiadom a kontrollt a kezemből.
7: És még a lakás is rendben.
5: És még így van.
4: A japán férfiak számára a leggyorsabb módja, hogy legálisan megszabaduljanak az elviselhetetlen stressztől, a társadalmi állansztól, megkapják a gondoskodást, amiben 25-30 éves korukban hiány szenvednek. Sokan még a ruhájukat sem tudják kimosni, amit nem tudják, hogy hogy kell. A társadalom azonban elvárja tőlük, hogy sikeresek, erősek legyenek. Jönnek ezek az erős nők, és megcsináltatnak velük mindent, amit ők kibérelnek. Imádom őket.
5: Úristen, Anna, milyen jó ebben.
4: Arcok a japánok.
7: Én kasszálnék.
6: Anna,
5: a legjobb lenne. Tényleg.
4: Ha vége egyszer a rádió műsorok, és te fél éven belül nem vagy Japánban. Na. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
7: Juli, meg vagyunk.
5: Meg.
6: Nem, a Juli nem, mert ő összepakol helyet.
4: Nem, a Juli
6: alkalmatlan
4: erre. Egy nap után kiszólnak a castingról.
7: Kedves lenne, aranyos. Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
5: Én tudok nagyon cuki lenni, de tudok más is.
6: De ú, igen. Adjad már.
4: A fiatalabb japánokat megijeszti az azonos korú nőkkel való párkapcsolat. Képtelenek az ismerkedésre, az idősebb határozott nők viszont átlépnek bizonyos küszöböt, ami segít nekik, hogy oldják a gátlásokat. Mennyire rocsom van itt mindenki, gyerekek? Imádom ezt, ami teljesen ketyós mindenki.
5: De hát egy csomó hír szól most arról, hogy a fiatalabb srácok egyre gyakrabban idősebb nők felé tendálnak.
4: Ez Japánban, ez is egy...
6: Igen,
4: ez
6: csak egy nem ilyen kapcsolat van, érted? Itt egy ilyen uralkodói dolgot akar magának a csávó, egy irányítót. Tehát nem egy normális kapcsolatot akar esetleg egy idősebb nővel. Itt azt akarja, hogy őt egy kicsit fenekeljék el, tegyék rendbe, ő
7: rossz
6: gyerek akar
7: volt.
6: Lenni. Rossz fiú
7: hát
6: akar lenni.
7: Én már látom magam, hogy összepakolunk, és megyünk a mosodába.
4: Nem tud kimosni, nem tud vassalni, nem tud ellátni magát. Képtelen a szexualitással, a korabelivel. És jön egy 40 éves nő, érted, és bepakoltatja vele a mosogatógépet, és kimossa a ruháit, és kicsit az ölébe hajtja a fejét.
5: De tegyétek a szívetek,
4: mitől ennyire betegek? Igen?
5: Nincs ebben valami nagyon-nagyon kellemesen vonzó dolog, hogy tényleg odajön egy nő az asztalra csap, és egy órán keresztül ő diktál, és ő mondja meg. És neked abban az egy órában nem kell kemény férfinek
4: lenni. És 25 vagyok?
5: Aha. Egy ilyen jó kis 40-es. Nincs.
4: Megrendelem.
5: Na, ugye?
4: Persze. Persze.
7: Azért csúcsa,
4: de hát csak kipróbálom.
7: Azért fura, hogy erre vágynak, mert azért Japánban nagyon feszesen is, és ott úgy élnek, hogy mindig megmondják nekik a cégen belül is, hogy miért vágyik erre a magánéletébe is. Hogy megmondjam neki, hogy mi van a gatyájával.
4: De szerintem ez inkább a szülőhöz való kapcsolódás. Ez inkább egy anyahiány, egy figyelemhiány.
6: Meg igen. Van feloldozás a végén, mert a főnöködnek aztán nem tud ezeket elmondani.
7: Igen.
6: De ennek a nőnek, miután ő rendbe tett, kitarította a lakást, utána az ölébe hajtod a fejed, és elsírod a bánatot, hogy jaj, milyen rossz nekem.
4: Tehát ezek a fiatalok, igen, ezek valószínűleg ott tartanak, hogy nem tud mosni, főzni, vasalni, ül egy rohadt nagy kupiba, nem hogy egy nőért, egy párkapcsolatért, egy felelősségért vállaljon felelősségért, még saját magá az életét se tudja menedzselni. Nem, annyira el vannak veszve 25-30 éves. Egyébként azt mondják a japánok, hogy a legelszigeteltebb generáció ez.
7: Igen.
4: Szülők már nem figyelnek rájuk, ők még nem állják meg a helyüket, kapcsolatot képtelnek kialakítani, full magányban vannak, hatalmas kupiba ülnek egy örökölt lakás közepén, és finjuk nincs, hogy mit csináljanak. És erre jön meg egy határozott 40-es nő, aki meg elpakoltat vele.
5: Igen, és egy órán keresztül megkapja még azt a figyelmet, meg megkapja azt a fajta regressziót, amiből neki hiánya van. Tehát ami még 15 évvel ezelőtt még megvolt, hogy anyu bejött és szétcsapott a szobádban, hogy nem tettél rendet. Ez neki hiánya, és akkor most megérkezik ez a nő, és újra szeretgetve érzi magát.
4: Igen.
5: Újra,
4: miért nincs ilyen szolgáltatás Magyarországon, Anna?
6: Van, azonnal van. A szeretgetés része van.
4: Semmi szexualitás nincs benne. Megcsinálod, oldal, mész, egy órát üvöltesz fel a helyre, akkor eljössz.
7: Egyébként...
4: Összetolja magát, rendet rak, elbőgi magát, kicsit a végén simogatod a fejét, igen. Hogy hívják a japán takarítőnőt? Júli.
6: Jaj,
4: na hagyjál békén.
5: És vajon van egy pont, amikor a kliens jelzi, hogy akkor innentől kezdve jöhet a babusgatás?
4: Hát gondolom, amikor az ölébe hajtja a fejét, akkor a nő kilép a szerepből, ha akarja a pasi, akkor van egy ilyen kis... De én nem gondolom, hogy szexualitás lenne egy ilyen nyomorult bénázás. Hát 25 évesen ilyen szerencsétlen hülye, az hogy tud elkapni egy nőt sehogy? Hát ezeket megeszik reggelire. Hát ez nem egy férfi.
5: Hát de pont lehet, hogy ez benne az izgató, hogy megeszik őket reggelire. Érted? Tehát, hogy nem kell neki azt a feszességet, azt a magabiztosságot, azt a kontrollt hozni, amit egyébként a nap 24 órájában kell, hogy hozza, hanem ott átadja az irányítást a nőnek, és azt csinál vele, amit akar.
4: Igen, de azt mondják egyébként ezek az irodák, hogy 80%-ban nincs benne szexualitás, mert hogy nem igazán az kell nekik, hanem hogy megmondja, hogy irányítsa, meghallgass, hogy rendet rakasson vele, hogy meghallgassa, és hogy az ölébe hajolva kisírassa magát. Nem akarnak szexelni. Félnek ettől.

0: Ők benne, hogy nem tudom, James akár kicsoda, Skóciában másfél méterrel tartja a Guinness rekordot.
1: Tehát, hogy már működik. Egy
0: és hát van egy apuka, aki kitalálta azt, egy ausztrál férfi, és a lánya is kitalálta azt, hogy ők is bele fognak majd kerülni a Guinness rekordok könyvébe, és ők semmi mást nem csináltak, mint elkezdték gyakorolni azt, hogy milyen hangosan tudják a now szót üvölteni.
1: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, hogy ki benne a leghangosabb.
0: Nincs benne, kérlek
2: szeretném
0: szépen.
2: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat, a volt tesi tanáromat, jó, tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvöltse azt, hogy now.
3: Nem lassan! Mi vagy te, ufó?
2: Na őt hozok vissza.
1: Akkor most okay, ordibálunk?
0: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet. Akkor Gévai szaktanári, ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék!
3: Gévai szaktanári!
0: Gyerekek, meg vagyunk.
2: Ez egy perverzi iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztek még arra, amikor
1: mennyi?
0: 117.
1: Az biztos, hogy rekordnak hangzik?
0: 117. Mennyi voltam, hát 122 a csávó, de nagyon jó.
1: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
2: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt le.
1: Hallod?
2: Csomagoljuk be Julit, és most indulás.
1: Indulás Ausztráliába.
0: És gyakorlás nélkül. Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
3: Fel lehet állni, vagy
0: persze, jövőre? Fel, nem, föl, fel, ahogy akarsz. Fekve, tessék. Tehát Ráskó szaktanári.
3: Ráskó szaktanári!
0: 119.
2: Ó, csak kettővel ugrottam meg azért.
0: Hát ne hülyéskedj.
2: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem a kávémat, csak mondom.
1: Mi lesz ennyi a következő Guinness rekord? Valamit saját?
2: Azt mondják, hogy bocskor elejtette a kávés iszlényedet.
1: Ezt még ő is hallotta.
0: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Okay? Na, tessék!
1: De várj.
0: Mi tartsam? Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint jó, tőletek. Jó. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Mm-hmm. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
2: nem
0: jó?
2: Nem fogja befolyásolni, hogy feltartott karod a hangerődet?
0: Nem. Jó, okay. Semmivel. Rákóczi! Szaktalári!
2: De ezt visszafogtad magad. Nem,
0: na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar,
1: ez
0: Laci.
1: Nem, ez nem működik. Ez nem.
0: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszer egy, itt írják a hallgatók.
1: Felállítottál valamit?
0: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben. Egy kézben ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
1: technikája,
0: hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
2: Én össze tudok roppantani egy kőbánya is doboztam ellenben. Azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alatt van mindenki, hogy egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
0: De.
1: Olyan, mint a kobra, tehát, hogy így kinyitja a kobra száját, 11. És hogy kiköpi a nyálat a szájából.
0: És hogy ő még nem volt nálunk vendég. Tehát, nem, hogy nem. Itt járt már mindenki gyerekek, de a nyálmirigye köpő csávó nem volt itt.
1: De mi kell történjen előtte?
2: Hívjuk,
1: citromnyalogatás?
2: Nem,
0: magát hogy mondja az ismerősödnek, hogy nincs egyedül.
2: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
0: Nem, hogy a konkurenciák.
1: A nyálmirigyel spriccelő klubja.
0: Nagyon-nagyon sokan írtak.
1: De ez vajon akaratlagos? Tehát, hogy ezt te tudod?
2: Tud.
0: Nem ágyula! De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted. De mikor mi jön ki, Zsül? Ez mikor jön ki?
4: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
0: És leköpöd.
4: És igen, van ilyen.
1: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
4: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
1: Csak kicsitvel több a nyálad, mint szokott. Olyankor.
4: Igen.
0: Na itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kiskanál benzint. Bocsánat, dízelt. Nem gondolom fontos, hogy melyiket issza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén. A Faterón festő és arra büszke, hogy a négyes létrával lemegy tök részeg.

0: a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke. Egyszer fogadott, és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
1: Én amikor gyerek voltam, akkor például két ilyen produkció volt, amit minden ilyen nagyobb társaságban be kellett mutatni. Az egyik az a ülőtartás. Apám kitolt ülőtartásba, tehát, hogy amikor mint a légtornászok, így felhúzod a lábadat, és akkor így tartod magad, apám kinyomott így a feje fölé, ez volt az egyik, a másik pedig a hashullámoztatás. Az nektek meg volt gyerekkorotokban?
0: De egy kicsit időzzünk el ezen a ülve kitartáson. Tehát érkezik valaki hozzátok, megvan a pillanat, és apám, Juli!
1: Apu egy kicsit megalakult, és akkor olyankor így elfeküdt az ágyra, én pedig szolgálatkészen így felugrottam, és akkor feltoltam magam ülőtartásba, és akkor mindenki tapsolt. Ez azért volt jobb, mert zongorázni utáltam, azt anyám erőltette mindig, hogy akkor egy kis
2: valamivel... De mi volt, amit a régi ilyen magyar filmben mindig ilyenkor kiabáltak, amikor valaki megcsinált egy produkciót?
1: Hop-hop!
0: Kész színházi előadást zajlottak, és utána még zongorázni is kell.
1: Szörnyen kellemetlen volt, mert volt egy pont, ahol anyu átvette az irányítást, és akkor igen, le kellett ülni zongorázni, az kevésbé ment, mint az ülőtartás.
0: Juli, 5 éve ezt mutatott karácsonykor.
1: Volt egy ilyen egyórás sessionünk, az ülőtartástól a hashullámoztatáson keresztül átjutottunk a zongora leckéig. Az a baj, hogy az öcsémnek soha nem volt semmilyen produkciója, úgyhogy ő sose fért oda ehhez, a történetekbe, basszus, annyira kellemetlen volt.
0: De várj, és a hashullámoztatást azt a fater csinálta részegen szintén?
1: Nem, azt én csináltam.
0: Azt is te.
1: Azt én, mondom, egy
0: de te voltál hülye a családban, ne haragudj, bocsánat.
1: Velem lehetett haknizni, ha már nagyon, nagyon beült a buli.
2: Elfőtt az unikum.
1: Juli!
0: Juli, hullámosztasd egy kicsit.
1: Szarakosztasd egy kicsit a közönséget. Neked semmilyen magánszámod nem volt?
2: Gyerekkoromban? Hát az eltűnést gyakoroltam. Nagyon szóltam, amikor ilyen közönséget hozzák, akkor az abban nagyon jó volt, a erős. Nem, de nálunk az édesapám 2 darab alkoholos üdítő elfogyasztása után maga volt a magánszám. Oda már nem fért oda senki.
3: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg! Addig is jönnek az igazi mai slágerek! Igazi mai slágerek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego, otthon generációkon keresztül.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Törzsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
11: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
12: Nevezd te is az MVM Sopron félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton három távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopronvárosi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
13: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való.
14: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
15: Carnet for Top Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
16: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér rózsa étterem Sopron, Pócsi utca 21.
17: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
18: Madeinwood.shop.
19: Made in Hungary. Augusztus 19-én egy hamisítatlan magyar este vár a Kaszinó Sopron. Csak látogass el hozzánk, és belépésedért adunk egy sorsjegyet. A magyar dallamok mellett magyaros finomságok, izgalmas sorsolások, és összesen 4000 euró értékű nyeremény színesíti az estét. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
20: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
21: Forró nyári inspirációk, egyedi formák, prémium anyagok. Alakítsuk át a konyhádat még ezen a nyáron. Keresd a Német Konyha Stúdiót Kapuváron, a Szent István Király út 2-ben. Térj be hozzánk és tervezzük meg együtt álmaid konyháját. www.németkonyhastudio.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most, Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. Az 50.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, elindult a Top 50 2026 33. hetén. Most is megmutatjuk, melyek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Nézzük a sereghajtókat, 50. volt ugye Ray Daltontól a Do It Again, 49. Ray dala, a Where Is My Husband. Kashmir, Wild Ride, a 48. És ezt követte Teddy Swims-től a Loose Control. A folytatásban a 46. helyen Charles, Felix Yen és a Walk With Me.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a 46. helyen szólt ugye Shouse-tól, Felix Jentől a Walk With Me, 45. Kygo és a One Republic, Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Ezután érkezett Selena Gomez a 44. helyen, Single Soon, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a 43. helyen, 42. Alok, Eva Max és a Car Keys. Terry Swims, The Door a 41.

a keringtek pletykák a kapcsolatukról. Ládó anyuka is lett idén, és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ki lehet az apuka. Na hát a találgatásokra tehetünk akkor most pontot, mert pár napja fix, hogy ők együtt vannak, és a gyermekük közös. 40. Láró és a Lareri

0: Itt a Rádió 1, közlekedési infók. Barbie jelezte, hogy Budapesten már lezárások vannak az augusztus 20-ai rendezvények miatt több helyen is a belvárosban. Azt pedig csak én tenném hozzá, hogy ezek száma a következő napokban még több lesz. Úgyhogy a fővárosban tényleg érdemes ezekben a napokban okos navigációval közlekedni. Robó SMS-ezett, belassul az M1-es autópálya Biatorbágynál, az M0-ás csomópontnál a Budapest felé haladó oldalon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. A 36.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 34.

0: állt a 30. helyen Purple Disco Machine és Aus Disc követi Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Dracula halad előre ezzel a dalával az ausztrál zenész Kevin Parker, aki mint Tame Impala lép fel a bulikban, fesztiválokon, a szakma pedig teljes mértékben elismeri a zsenialitását, rengeteg világsztárral dolgozott már együtt producerként, dalszerzőként, vagy vendégelőadóként, olyan nevekkel készített közös dalokat, mint Rihanna, The Weeknd, Travis Scott, a Gorillaz,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen a Dead Dance Lady Gagától mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibica

Rádió 1 Jack Daniel stage-en. A lemezjátók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió Show sztárjai.

0: Pulmex, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
6: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
5: Ezt azonnal le kell foglalni.
6: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
5: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron Aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron Aranyát. Magyar utca 2.
10: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
11: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
12: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
13: Ha a probléma a dugulás,
14: a kék-fehér autó a megoldás.
13: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
14: 0630 24 24 024.
15: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek. Termékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
16: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
17: Lehet is.
16: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
17: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
16: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
18: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
19: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Virágzik a parlagfű Győr-Moson Sopronban, ezzel kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. A szakemberek szerint érdemes már az első tünetek előtt felkészülni, hiszen a növény pollenszórása egészen őszig eltarthat. Tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. A szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Győr-Moson Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
19: Ma folytatódik a napos idő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban már 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
0: a 28.

Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és mutatnám, hogy Lady Gaga-t, aki a 28. helyen zenélt, a 27. Egy Ed Sheeran Martin Garrix közös dal követi a Repair.

0: Joe Corey, Be Alright, a 26.
1: Rádió 1 Top 50, a 25.
0: A Golden Summer. Loi és David Puente ez a folytatásban, a német énekesnő mellett tehát most egy szintén német DJ, aki arról híres, hogy a fesztiválokon gyakran az utolsó pillanatban is átírja a szettjét a közönség reakciói alapján, úgyhogy nincs két teljesen egyforma fellépése. Ez szerintem így rendben is van egy DJ-től, ez akár el is várható lehet. Loi persze mindenhová szépen előre átgondolt setlisttel érkezik, neki nehezebb is lenne a dalcsere a zenekara miatt. Golden Summer, ez a kettejük közös dala, ami a héten a 25.
2: Hey Hungary, it's Loi.
3: And David Quinches.
2: And this is our new single.

követte a 23. helyen Matt Sassari, Hugo Sonic és az Eat Feel So Good. Menjünk tovább Camrad-dal, aki sosem úgy élt, mint a barátai. A legjobb példa, hogy az érettségi után szinte minden gyermekkori barátja autót vett magának. Hát ő nem. Ő lemezt készített, ő a pénzét az első EP-jére költötte, és ahogy látjuk, jól döntött. Camrad a legfrissebb dalával Hug Yourself a 22.

0: Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50 Camera Cyril remixében szólt Ed Sheeran dala a 21. helyen, amit a 20-on Lady Gaga és az Abracadabra követ.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Egy stadion himnusz a folytatásban, hölgyeim és uraim. Ráadásul ezt a dalt a készítők, és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonykodjunk egy

lett, és már is itt van a Save Me Tonight, az idei nyár egyik nagy rádiós lágere Jennifer Lopeztől és David Guettától, ami nagyon-nagyon jól szól a fesztiválokon, és ezt az énekesnő jó előre letesztelte. Idén volt ugye a dal megjelenése, de J.Lo már 2025 nyarán egy fesztiválon belecsempészte a showjába, és végig énekelte a Las Vegas-i fellépésein is, úgyhogy a rajongók tükön ültek, hogy végre streamelhessék már a dalt, de most már a rádiókban is pörög, egyre többször Európában és Amerikában is. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, a 16.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50, a 14.

Ez a Top 50, és jön most egy kis visszaszámlálás. 16. volt Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága a Save Me Tonight, amit a 15. helyen Accent, Sarah, Misha Miller és Don't Leave követ.

0: játék.
1: Az aktuális favoritok közül pedig jön a Sleep Tonight a Switch Disco-tól, 2 perc 16 másodperc hosszú a dal, és most tudtam meg a srácok egyik interjújából, hogy a rövid dalok készítése trend lett manapság, ez igazából trükközés a streaming adatokkal. Mert egy rövid dalt nagyobb eséllyel hallgat meg azonnal újra a hallgató, és ez már ugye két lejátszásnak számít minimum. De ügyes. A Switch Disco ezt a dalt Rehab-bel és Sam Felten rakta össze. Sleep Tonight 11.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben a hetedik helyen érkezik egy dal Alex Kenji-től, aki tipikusan az a DJ, akinek lehet, hogy sokan nem ismerik a nevét, de amikor megszólal egy ilyen dala, rögtön beugrik egy egész korszak a klub életből. Hát jegyezzük meg, Alex Kenji, főleg, hogy hetedik.

szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei, és 2026. 33. hetén, a nyár utolsó hónapjának kellős közepén így alakul a Top 10. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik, a The Fate of Ophelia, Taylor Swift-től. Out of My Head, Hyperton, Norma Jean Martin-dal a nyolcadik. Előrébb lépett és hetedik, Alex Kenji-től a Bumble-é.

0: Hurts és A Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: A New Religion, amivel első lett egy szuper dalszerző, akiről egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. B.B. Rexha. Ő full profi. Megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában B.B. Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most a Rádió 1 Top 50 első helyén.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: Rádium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Hozz saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
9: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
8: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
9: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
12: Kedves vendégeim, a Gino cukrászda augusztus 19-én bezárja kapuit. Köszönöm a több évtizedes bizalmat és szeretetet. Augusztus 19-ig még várlak benneteket egy finom süteményre, kávéra, vagy egy kellemes reggelire. Gyertek el és búcsúzzunk együtt. Gino cukrászda, aminek a történetét együtt írtuk. Várlak, Gino.
13: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel többek között a Bohemian Betyársz, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Plusz Band és az Ossian. A Mária Szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni Sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a Sörnapokon!
14: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenaum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenaum.com.
15: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
16: Lehet is.
15: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
16: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
15: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
17: Walter Audi Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
1: Reklámot hallottak.
18: 2026. augusztus 15-én szombaton 11 óra 58 perc van.
0: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Nyári szünetet tart a Soproni Demencia Információs Pont. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika, a 94.1 Rádió 1 helyi hírösszefoglalója. Lakosi Gabriella vagyok. Nyári szünetet tart a Demencia Információs Pont. Mint azt Németh Zoltán, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, a tanácsadó pont legközelebb szeptember 7-én várja a látogatókat. Hozzátette, addig a közösségi oldalon osztanak meg hasznos információkat az érdeklődőkkel.
19: Láttuk azt, hogy azért a nyár elején egy kicsit az érdeklődési görbe az alább hagyott. Ez egyébként jellemző szokott lenni minden ügyintézés kapcsán, úgyhogy egy hónapos szünetet tartunk. Rendkívüli módon júliusnak az utolsó hétfőjén volt egy felfogadásunk, és most szeptember 7-éig viszont szünetelünk, azonban ezzel párhuzamosan elkezdtük a diós, kicsit vicces, ironikus nevű diós oldalnak az újrafejlesztését. Korábban ez nagy sikerrel osztott meg demenciával kapcsolatos posztokat hiteles forrásból, illetve saját posztok is készültek, és úgy döntöttünk, hogy ebben az egy hónapos időszakban heti 1-2 poszttal igyekszünk az érdeklődést fenntartani, és a rászorulókat tájékoztatni. És a legközelebbi adásban pedig már arról is beszélni tudok, hogy milyen előkészületek zajlanak ahhoz, hogy Sopronban a demenciához kapcsolódó eddig is jelentős életet egy kicsit újra felpesdítsük, de erről még nem akarok konkrétumokat elárulni, augusztus 17-e ebből a szempontból egy fontos nap lesz.
18: Fül- és torokgyulladása a két leggyakoribb megbetegedés a hőségben, Sopronban és térségében. A Soproni Gyógyközpont fülorgégészeti osztályán a nyáron jelentősen megnő a betegforgalom. A strandolás utáni fertőzések és a túlzásba vitt klímahasználat miatti megbetegedések mindennaposak, mondta a rádiónknak Szentai Judit főorvos.
5: A leggyakoribb a külső hallójára gyulladás, ugye ezt strandon, medencébe, uszodába kapjuk el, fellazul a hallójárat az uszoda vizétől, bizonyos kórokozók megtámadják a fület, ez lehet gombás vagy bakteriális, a tünetek fülfolyás, fülfájdalom, bedugul a füle, igazából ezekkel járnak, beszükül a hallójárat. Ilyenkor el kell jönni vagy házi orvoshoz, vagy fülorgégészhez, mert ezt kezelni kell. Antibiotikumos fülcseppel sajnos, amit a patikában lehet recept nélkül kapni fülcseppet, az csak fájdalomcsillapító. Tehát igazából az annyit ér, mint hogyha beveszünk egy fájdalomcsillapítót, úgyhogy szájon keresztül.
18: A 2026-2027-es tanév őszi fél évétől a Soproni Egyetem valamennyi karának hallgatói számára elérhető a Kult Kredit szabadon választható tantárgy. A kurzus lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók órarenden kívül saját időbeosztásokhoz igazodva kulturális programokon vegyenek részt, és ezekért egyetemi kreditet szerezzenek. A résztvevők színházi előadásokon, koncerteken, kiállításokon, múzeumi programokon és számos más kulturális eseményen vehetnek részt. A soproni és térségbeli írószerboltok is készülnek már a tanévre. Az üzletek jelentős forgalomnövekedésre számítanak a következő napokban. Kanner Mónika, az egyik soproni írószerbolt tulajdonosa szerint a kínálat ilyenkor nagyon széles, hogy minden korosztály megtalálja a tanuláshoz szükséges eszközöket.
20: A héten már érezzük, hogy készülnek az iskolára, mind az anyukák, mind a gyerekek, és a korábbi évek tapasztalatai szerint idén kicsit előbb megkezdődött a szezon. A listán benne vannak a füzetek, a ceruzák, milyen minőségű legyen, a kisiskolásoknak a matematikai dobozba, a számolókorongtól számolópálcikáig, kis tükörig minden.
18: Szeressük egymás gyerekek címmel tartanak zenés előadást vasárnap 15.30-tól Sopronkövesden az önkormányzati hivatal dísztermében. Az előadó Feszbaum Béla, Jászai Mari Díaz színművész, a Víg Színház tagja. A rendezvény ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. Free After Pink koncert lesz vasárnap 18.30-tól a soproni Pannamor fagyizó tetőteraszán. Az érdeklődőket Pink világhírű slágereivel és egy kiváló zenei élménnyel várják a szervezők. A koncerten debütál az együttes új énekesnője, Turaci Német Ildikó, a programra a belépés ingyenes. Újszülött viperát találtak a Honságban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kutatói mindössze 3,3 g súlyú hímet a későbbi azonosításhoz szükséges adatok rögzítése után a megtalálás helyén rögtön szabadon engedték. A rákosi viperák augusztusban hozzák világra utódjaikat, a legtöbb hüllőtől eltérően nem tojásból, hanem egy vékony, hártyaszerű burokból bújnak ki a mindössze arasznyi nagyságú kis viperák. A Tatabánya együttesét fogadja az FC Sopron a labdarúgó NB3-ban. Finta Zoltán tanítványai a hétközben 1-0-ra megverték az Eto Akadémiát, ezzel továbbra is veretlenek a bajnokságban. A vezetőedző rádiónknak elmondta, nehéz mérkőzésre számít szombaton.
21: A eredmények azt mutatják, hogy jó kezdtünk és jó irányba tartunk, de hát ugye a sportban a pillanatnyi állapotok számítanak, szóval minden mérkőzés más. Az elmúlt mérkőzések jól alakultak, de ugyanúgy fenn kell tartanunk a koncentrációt, ugyanúgy minden mérkőzésben élesen kell belemennünk. Nyilván lesznek majd olyan mérkőzések, amikor az ellenfél akarata érvényes jobban, vagy nekünk nem jönnek úgy össze a dolgok, ahogy szeretnénk, vagy az ellenfélnek van jobb napja, de bízunk benne, hogy ez minél később fog elkövetkezni. Sűrű a programunk, ugye szerda mérkőzés, szombati meccs, nagyon sok időm nincsen, néhány helyen szeretnénk majd változtatni, esetleg aki kevesebbet játszottak, hogy frissek legyünk, és ne legyenek fizikális problémáink. Tatabánya jó csapat, nyilván, tehát minőségű játékosaik vannak, nem titkolt szándékuk visszakerülni az NB2-be, így is vágtak neki. Jelen pillanatban hasonló pozícióban vagyunk, nekünk ugye 7 pontunk van, nekik 6 pontunk van a hosszú távon, úgy gondolom talán ők az egyik favoritok, de minden mérkőzésre megpróbálunk a legjobban felkészülni, és a legmaximálisabban belemenni.
18: A találkozó szombaton 17:30-kor kezdődik a Városi Stadionban. A Jászberény ellen kezdi, a Honvéd ellen zárja a felkészülést a Sopron KC férfi kosárlabda csapata. Az első találkozó jövő szombaton még zárt kapus lesz, ezt követően pedig augusztus 26-án a Körmend ellen lép pályára a Soproni együttes. Baksa Szabolcs legénysége játszik még az Eisenstadt csapatával, majd a brnói tornára utazik, aztán krasznai tornán vesz részt. A felkészülést a Honvéd elleni összecsapás zárja szeptember 18-án. Ismét lesporták választó Sopronban. Szeptember első vasárnapján már 9. alkalommal vár mindenkit a sportfelügyeleti csoport és a Sopronvárosi Szabadidősport Szövetség közös szervezésében a Sportolj Sopron. A program helyszíne idén is a Városi Stadion és Novomatic Aréna lesz. A résztvevőknek egész délelőtt lehetőségük lesz kipróbálni számos soproni sportszervezet mozgásformáit és sportágait. A szervezők értékes nyereményeket is kisorsolnak a résztvevők között. A Sportolj Sopronra a belépés ingyenes.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió.
2: A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

nagyon szuper szombat délután elstartolt a mai Daily Mix-t a 94.1 Rádió 1-en. A stúdióban innentől Schubert Krisztián, a tracklistában pedig hasonló a remek dalok, méghozzá mix formájában. Summertime Sadness is stílszerűen, közben pedig ha lenne bármi info az SMS Viber 23 111 111.

0: Daily Mix a Rádió Egyen.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

Ez a DLMX, itt a 94.1 Rádió 1-en. És hát még mielőtt jönne a kövi, szokásosan névnapozunk. Ma Mária névnap van, úgyhogy hölgyek, hatalmas kézcsók, puszi és nagy ölelés. Na meg Isten eltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Övék a next! Szia, Kendrick Lamar és a The Greatest!

0: ez volt a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió Egyen. Most jön egy pici szünet, aztán innen folytatjuk, nem mixel, de az igazi mai slágerekkel. Mutatom, hogy mivel kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
4: Kedves vendégeim! A Gino Cukrászda augusztus 19-én bezárja kapuit. Köszönöm a több évtizedes bizalmat és szeretetet. Augusztus 19-ig még várlak benneteket egy finom süteményre, kávéra vagy egy kellemes reggelire. Gyertek el és búcsúzzunk együtt. Gino Cukrászda, aminek a történetét együtt írtuk. Várlak, Gino.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Carnet for Top Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
7: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
8: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap, a fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
9: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
1: Rádió
10: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Rádió
10: A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez a 94.1 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. És ez így van ebben az órában és a stúdióban. Suvet Krisztián, 23-111-111, erre pedig kb. Minden jöhet. Infók, üzenetek, életjelek, csak a szoki. Közben pedig itt a folytatás, Alan Walker, Eva Max és a Zolón. Most itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: ez a 94 egy Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Programajánlóval folytatjuk. Augusztus 19-e és 22-e között lesz idén a Strandfesztivál, és itt a Rádió 1-en lesz majd on-air közvetítés mind csütörtökön, mind pénteken, mind szombaton. Úgyhogy érdemes lesz majd ránk fülelni akkor is. Ha pedig mennénk a fesztiválra, akkor jó szórakozást!
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézháza. Minden a tervek szerint.

Ha már beállt a Ferrari, akkor libbenek is. Ez a 94.1 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. És ez így lesz a folytatásban is, viszont ennyi volt már a műsorom, úgyhogy Schubert Krisztián libben. Én köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb holnap a szokott időben jövök. Addig is további szuper hétvégét. Ciao, ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
2: Felvettek az egyetemre.
3: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
2: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
3: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
4: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldé mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydnum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydnum.com.
9: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron Aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron Aranyát. Magyar utca 2.
10: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
11: Ha a probléma a dugulás,
12: a kék-fehér autó a megoldás.
11: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
12: 0630 24 24 024.
13: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
14: Made in Hungary augusztus 19-én egy hamisítatlan magyar estel vár a Casino Sopron. Csak látogass el hozzánk, és belépésedért adunk egy sorsjegyet. A magyar dallamok mellett magyaros finomságok, izgalmas sorsolások és összesen 4000 euró értékű nyeremény színesíti az estét. Casino Sopron, a szerencse csak rád vár.
9: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
10: Madeinwood.shop.
15: Bér egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
0: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újszülött viperát találtak a honságban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kutatói a mindössze 3,3 g súlyú hímet a későbbi azonosításhoz szükséges adatok rögzítése után a megtalálás helyén rögtön szabadon is engedték. Ismét lesz sporták választó Sopronban. Szeptember első vasárnapján a résztvevőknek egész délelőtt lehetőségük lesz kipróbálni számos soproni sportszervezet mozgásformáit és sportágait.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
16: Ma folytatódik a napos idő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban már 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
0: Rádió
7: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál egészen délután 5-ig Kiss Márti. Üdv mindenkinek! A folytatásban pedig a 2026-os év nyár dala, szerintem mondhatjuk, fesztivál dala, sporthimnusza mindenképpen, mert ugye a 2026-os foci VB-n többször is hallottuk Shakira dalát, ez a Die Die. Tulajdonképpen a dal szövege olyan, mint hogyha Shakira egy ilyen személyes kócsa, mentora lenne a focistáknak, és hát így elmagyarázza nekik, hogy srácok, itt vagytok a csúcson, most adjatok bele apait, anyait. Die Die! Hozom a Rádió 1-en.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 15-e van, vagyis ezzel a hétvégével összesen Rádió 1-esek 3 hétvége van még a nyárból. Nálunk a mixek azért a nyári üzemmódban szólnak még. Kuki például a Before Party Show-ban 2 órán átmixel, 5 óra után.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő óra elején pedig érkezik az új asszony, így is mondhatnánk, Taylor Swift, akinek ugye júliusban volt az esküvője, és a NASZ népet is hozom. De tényleg, Ed Sheeran és Selena Gomez is itt lesznek a következő órában, ugye ők is együtt bulisztak. Vonatoztak, masinisztáztak, töltött káposztát tettek a Taylor Swift-tel. Ezt adalt hozom tőle nem sokára. Tényleg jön a NASZ nép is, és mutatom a legfontosabb tudnivalókat, amiket a Strand Fesztiválról feltétlenül tudni kell.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Csampe

0: találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
9: Kárnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
10: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
9: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, ink pólók, lemvászoningek, rövid nadrágok, lemvászonzakó nadrágszettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készletereig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
11: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
12: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
13: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
14: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
15: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
16: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne. Lehet is.
17: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
16: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
17: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
18: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: dolgozni ment anya, vagy kikapcsolódni?
1: Nem, csak kikapcsolódni.
0: És te tartod otthon a frontot?
1: Hát, meg apa.
0: Kihasználtad a nyári szünetet?
1: Klassz volt, nagyon jó volt.
0: Mi volt a legjobb?
1: Az, hogy elmentünk a Balatonra.
0: Na, de örülök neki, hogy eljutottál. Köszi, hogy itt vagytok velünk hétvégén. Hát ez a 10 nap meg hamar eltelik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Önök a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jött egy ilyen üzenet egy 30-as számról, hogy szia Márti, kérhetnék egy reggeli zenét. Válás közepén, csak ez segít most nekem. És üzenem mindenkinek, aki éppen válik, hogy kitartást. Biztos vagyok benne, hogy Kukitól fogsz tudni kérni majd reggeli zenéket, mert hogy Kukinál is lesz ma kívánságműsor 7 óra után. Én most egy Purple Disco Machine dalt küldök neked, és hogy mi a közös benne és reggeli liben? Hát mind a ketten ott lesznek jövő héten a Strandfesztiválon, Zamárdiban. Egy jó bulizás, az most rajtad is sokat segíteni szerintem.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az egyik legértékesebb szupersztár a folytatásban, kérem szépen, Selena Gomez. Hát tudom, a focistákat követik a legtöbben a világban, de a popstárok között azt hiszem, hogy mindig Selena Gomeznek van a legtöbb követője. Ezt egyszer pontokban összeszedték, hogy miért van így. Na de most, hát ugye a sztárok élete nem csak játék és mese, perlik őt is és az anyukáját, Mandy Tiffit, súlyos csalás, értékpapír csalás, szerződés, szegés, ezek a vádpontok egy frissen benyújtott szövetségi perben, amely a Wonder Mind Global nevű mentális egészségügyi startupjuk összeomlása miatt indult. Ennek egyébként Selena Gomez volt az egyik marketing arca, hát az 500 millió követőjével elég jó kis reklámtábla nő. Most 1,2 millió dollárt követelnek vissza a befektetők, mert hogy befutcsolt a cég. Hát gondolom, ilyenkor majd a háttérben ezt az ügyvédek lerendezik. Selena Gomez and the Scene és a Love You Like a Love Song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökél. 0630 24 24 024.
3: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
4: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
5: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika. Minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
6: Made in Hungary. Augusztus 19-én egy hamisítatlan magyar estel vár a Kaszinó Sopron. Csak látogass el hozzánk, és belépésedért adunk egy sorsjegyet. A magyar dallamok mellett magyaros finomságok, izgalmas sorsolások, és összesen 4000 euró értékű nyeremény színesíti az estét. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
7: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
8: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
9: Költözne? Hova? Lignova!
10: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Virágzik a parlagfű Győr-Moson Sopronban, ezzel kezdetét vette az év egyik legmegterhelőbb időszaka az allergiások számára. A szakemberek szerint érdemes már az első tünetek előtt felkészülni, hiszen a növény pollenszórása egészen őszig eltarthat. Tovább emelkedtek a termőföldárak Magyarországon. A szántók esetében a változó klimatikus viszonyok jelentősen befolyásolják az árak alakulását. Győr-Moson Sopron a szántóföldek árában is a legdrágább vármegyék közé tartozik.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
11: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, sokfelé élénk lesz a szél, napközben 33-38 fok közé melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai

mindenkinek a mikrofonnál még ebben az órában. Kis Márti, jelen, én vagyok az, én hozom a Rádió 1-es zenéket, aztán jön Kuki, a francia Muki, és augusztus 15-e van, vagyis ezzel a hétvégével együtt, azt mondja, 1-2-3 hétvége van még a nyári szünetből. És ezt a dalt most azoknak is küldöm, akik a, hát mondjuk jövő héten bevásárolnak majd a gyereknek iskolai szereket a papírboltban, és azoknak is, akik most tudták meg, hogy mit jelent az, hogy postairon, én felteszem a kezem, ez a piros-kék végű ceruza. Tényleg nem tudtam, hogy mi az a postairon. Jöjj!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Bibi Rexa a folytatásban. Ő is azok közé az énekesnők közé tartozik, akik másoknak is írtak slágereket. Hú, de még milyen slágereket? Ráadásul azok előtt, az évek előtt, hogy ő maga befutott volna, hát ezt nagyon sok sztárról el lehet egyébként mondani, mondjuk Lady Gagáról is. És megkérdezték tőle napokban egy podcast műsorban, hogy mi a kedvenc dalszövege, amit ő írt másoknak, tehát nem saját Bibi Rexa dalról van szó. És hogyha azt mondom, hogy Eminem és Rihanna dalát ő írta, a Monstert, hát bizony ő írta, és ez a kedvenc sora, amit ő írt.

Milyen menő, nem? Ezt is Bibi Rexa írtam Eminemnek és Rihannának. Ugye arról szól a dal, hogy barátot leltem az ágyam alatti szörnyetekben, jól kijövök a fejemben lévő hangokkal, hát a saját démonjaiból írt egy toplistás dalt. Azért az nem semmi. Most is őt hozom a folytatásban, de itt már ő is énekel. Bombadal lett ez is. Bibi Rexa, I Got You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: közlekedési információk a Rádió 1-en. Dóri is jelezte korábban, hogy az M1-esen a határ felé Tata közelében a 70-es kilométernél több autó is ütközött, úgyhogy emiatt volt nagyon nagy a dugó, több mint 10 kilométeres, hát ez most olyan 5-8 kilométeresre csökkent a torlódás. Tehát még egyszer, M1-es a határ felé a 70-es kilométernél Tata közelében volt korábban ez a baleset, hát ezt lehet ott még mindig érezni. Kerülő útvonal 61-es felül Tatabánya csomópont.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hogy a felcsendül ez a zene, mindannyian tudjuk, hogy az előadó itt van, Kuki, mondjuk egyszer a nevet,
1: Blondish!
0: Vagyis Vivien Bakos, aki jövő héten, szombaton este 6 órától élőben mixel a stúdióban, és fellépés előtt, Kuki, hát te leszel előtt a warm-up DJ.
1: Hát köszönöm szépen, megtisztelő, hogy warm-up DJ lettem. Jaj, de jó, de jó!
0: Azért ő nem kispályás nő, tehát én Idris Elba, meg Mobi, ilyenek vannak a telefonjában, ilyen nevek.
1: Ja, nekem David Guetta van a telefonomban, vagy Bob Sinclair, és a Rehab. Jó lesz így?
0: Jó, nyertél.
1: Nem, de örülök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

0: lemezlejátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Hozd saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt, augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Nevezd te is az MVM Sopron Félmaraton Európa futásra. Október 3-án szombaton 3 távon, 7, 14 és 21 kilométeren, egyéniben és váltóban is kipróbálhatod magad. Jelentkezz most még kedvezményes áron. További információk a Sopron Városi Szabadidő Sportszövetség web és Facebook oldalán.
12: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel többek között a Bohemian Betyársz, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Blues Band és az Osszia. A Mária Szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni Sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a Sörnapokon!
13: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
14: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
15: Madeinwood.shop.
16: Bérelj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
17: Még mindig a jogosítványodra vársz. Ne vesztegesd az időt. A kis autós iskolánál várakozás nélkül kezdheted a vezetést. Ha pedig női oktatót szeretnél, nálunk erre is van lehetőség. És mert tudjuk, hogy a hétköznapok rohanósak, szombaton is nyitva vagyunk. Jelentkezz még ma a kis autós iskolába. Sopron, Lakner Kristóf utca 31.
18: Forró nyári inspirációk, egyedi formák, prémium anyagok. Alakítsuk át a konyhádat még ezen a nyáron. Keresd a Német Konyha Stúdiót Kapuváron, a Szent István Király út 2-ben. Térj be hozzánk és tervezzük meg együtt álmaid konyháját. www.németkonyhastudio.hu.
3: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, ink pólók, lemvászoningek, rövid nadrágok, lemvászon zakó nadrág szettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogassa készletereig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
15: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A műsor támogatója a Burger King.

Talán Balatonon, vagy strandon, vagy medence mellett. Szerintem ez a legjobb hely ilyen időben. És a legjobb döntés, hogy szól a Rádió 1. Ráadásul mixelek nektek az igazi ma is legereket egészen 19 óraig, azaz 2 órán keresztül. Rögtön érkezik egy újabb Samfeld és Rosalind elég üteszem címe Heart Like Mine. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást. A Before Party Show Summer Edition elkezdődött. Oh, hey!

Ed Sheeran, Camera et Kish Cyril Remix. Most érkezik egy kis Switch Disco, Rehab a legüt, a szám címe Sleep Tonight. Szerintem már este senki nem elszik, mindenki bulizik, ugye? Hát azért vagyok itt, hogy kicsit, hol mondjam, adom nektek egy kis kedvetek menni, szórakozni, jó? Egyszer élünk, akkor bulizunk, jó? Hát még egyszer mondom, kik jönnek, Switch Disco, Rehab, Samfeld, Sleep Tonight.

itt Jennifer Lopez és David Guetta, Save Me Tonight, ez volt a legújabb dal tőlük. Nem rossz, ugye? Nem rossz, sőt, szerintem nagyon jó. Hát mi most következik ennek, fiúk? Nem tagadok, ez az egyik kedvencem. Imádom én stílus zenemik a tényleg pörgő, pörgés, pörgés, pörgés. Mi ráadásul pörgünk rajta. Jön akkor Melizos és Mix Masters. Hogy mondtad, Kuki? Mix Masters, ez az. A szám címe My Life is a Disco. És nem titok, most voltam kint Franciaországban, gyerekek, két óránként mindenik rádióban ez megy, tényleg. Isteni zene, komolyan! Na! Ráadásul, Before Party Show Summer Edition, mi kell még nyári hangulat, jön akkor My Life is a Disco. Hallod ezt? Hallod ez a kis ritmus? Az nem semmi, ugye? Ha, ha! Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek, ez jó nektek? Aljább, kukikám! Kapcsol ki a mikrofonot! Kapcsol ki? Kapcsol ki most!

Hát mi most következik, mondanám, nem rossz, mert az az enyém. Jó van, jó, csak a felét, mert ott volt a jó barátom nálam, és több órán keresztül próbáltunk valamit csinálni nektek, hogy jó legyen zenéleg nyilván. És akkor kértünk Alexia, egy énekesnő, hogy jöjjön hozzánk, és énekeljen Fire, szóval lennök fiúk, fogjatok sok szeretetel nálunk, a legújabb Cookie, azaz én, és Kane a legütt,

Mindjárt hangulatlanok fiúk, volt a Good Boys, Bongo Cha-Cha-Cha, és ami most következik, hogy mondjam nektek, ez egy fantasztikus nyári zene. Ráadásul jó az időárása, holnapig nyugaton lehet barnulni, pancsizni, Balatonon, vagy otthon, vagy medencezni, komolyan mondom, isteni az idő. 33 fok forrató holnap, viszont hétfőtől jön egy kis eső. Mindent tudtok, ugye? Érkezik akkor az isteni Another 54 Ultra a szem címe Talk to You. Hey, azaz, én beszélek hozzatok, természetesen. De nem sokat, mert inkább zenélünk. Before Party Show, Summer Edition. Hey!

0: Kik az ima is legyermágy, nem sokára folytatódik a Before Party Show Summer Edition-et, igen, 18-től 19 óraig mixerek nektek ezek az ima is legyereket, és egy hét múlva, szombaton, azaz 6-kor érkezik nálam Blond is, ő is fog mixelni, hoppá! Ez nem szép az élet, na még, na, gyönyörű! Érkezik a Maroson Camerade, Bimány, Burner Remix!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Az RTL Most Wanted szelephajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
11: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
13: Annyi út áll előttünk. Van, már rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való.
14: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Carnet for Top Kft. Sopron, Győri út 40, cherrysopron.hu.
16: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
17: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Vada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Vada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.vadahús.hu oldalon.
18: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
19: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától.
20: Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető.
19: Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel.
20: Lignova.hu.
21: Újdonság
0: újdonság a Georgie Standards-ben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet ízlésed szerint. Válasz hideg gyümölcslevest vagy húslevest, 5 féle főétel és 2 féle köret közül. Georgie's menü, ahogy te szereted. Mindössze 2990 forintért. Várunk a Georgie's Standards-ben. Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
21: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
22: Lehet is.
21: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
22: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
21: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
23: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
24: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Szia, szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, Before Partition Summer Edition. Oh yes, és úgy mondtam egy pár perc ezelőtt, elmegy a hangom, érkezik Kamerad, és a szám címe Be Mine, ez egy Burner Remix, hiddetek nekem, imádni fogtok, jó szól! Szóval még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, hangerő maximálisan, bulizunk el nagyot, Before Partition Summer Edition, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron Aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpontegyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron Aranyát. Magyar utca 2.
3: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
2: Van egy hely az otthonodban, ahol minden reggel kezdődik, és itt ér véget a nap. A fürdőszobádban. A Feki Csempe szalonban, Fertőszent Miklóson segítünk megalkotni azt a fürdőszobát, ahová mindig jó érzés belépni. Minőségi burkolatok, stílusos szaniterek, óriási raktárkészlet és személyre szabott lakberendezői tanácsadás. Mindez egy helyen. Feki Csempe szalon, Fertőszent Miklós. A Fertőpart legnagyobb fürdőszoba és burkolat bemutató terme. www.feki.hu.
4: Ha a probléma a dugulás,
5: a kék-fehér autó a megoldás.
4: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
5: 0630 24 24 024.
6: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
7: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsaházhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99 335 270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem Sopron, Pócsi utca 21.
8: Költözne? Hova? Lignova!
7: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
9: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
10: Lehet is.
9: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
10: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
11: Walter Audi Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
12: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
13: www.napelemsopron.hu.
14: Kedves vendégeim! A Gino Cukrászda augusztus 19-én bezárja kapuit. Köszönöm a több évtizedes bizalmat és szeretetet. Augusztus 19-ig még várlak benneteket egy finom süteményre, kávéra vagy egy kellemes reggelire. Gyertek el és búcsúzzunk! Köszönjük együtt! Gino Cukrászda, aminek a történetét együtt írtuk. Várlak, Gino!
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez itt a Rádió Egy Jogsok igazi ima is legyen megy. 19 óraig mit csinálok én? Mixelek nektek az igazi ima is legyereket. Még szakítás nélkül 17 óra óta. Na, még szép. Ahogy mondtam,

Tessék jól érezni magatokat velem, és hogy mondtam, jön Fischer. Rain, jó lesz minden velem, hírjetek nekem. Ez itt a Bifa Party Show, Summer Edition itt a Rádió 1-en. Allé, hopp, kukikám, mixelje te, Csiga Zabaró.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
4: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
3: Ezt azonnal le kell foglalni.
4: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
3: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
10: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklőd személyesen Sopronban vagy online. vls.hu vls.hu.
11: Kedves vendégeim! A Gino Cukrászda augusztus 19-én bezárja kapuit. Köszönöm a több évtizedes bizalmat és szeretetet. Augusztus 19-ig még várlak benneteket egy finom süteményre, kávéra vagy egy kellemes reggelire. Gyertek el és búcsúzzunk együtt. Gino Cukrászda, aminek a történetét együtt írtuk. Várlak, Gino!
12: Várunk a nyár utolsó nagy soproni szabadtéri rendezvényére, a Soproni Sörnapokra. Augusztus 20-a és 22-e között a főtéren lép fel, többek között a Bohemian Betyársz, a Bordó Sárkány, a Pál utcai fiúk, a Takács Tamás Blues Band és az Osszia. A Mária Szobornál sörsátor, a Romkertben DJ-k várnak majd. Soproni Sörnapok, augusztus 20-21-22-e. Keresd a részletes programot a Facebookon vagy a soproni-sörnapok.hu oldalon. A rendezvény ingyenes. Találkozzunk a Sörnapokon!
13: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most.
14: Rádió 1.
8: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A kívánságműsor elkezdődött, Jöri műsora. Imuszoraig tudok telefonálni a 0620-311-111-re. Mit most az első telefonáló? Ki ez ma szerencsém? Halló, halló, halló!
2: Szia, Kuki, Anita vagyok.
1: Anita, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok. Jól telik a hétvége.
1: Mit jót csinálsz?
2: Most éppen sütök. Süteményt sütök.
1: Süteményt sütsz. Nagyon jó. Milyen? Csokis vagy vaníliás?
2: Nem, ez most gyümölcsös lesz, ez most barackos.
1: Jó, barackos. Az igen, az igen. Akkor jó sütögetést kívánok neked, közben gondolom szeretnéd meghallgatni a kedvenced?
2: Igen, igen.
1: Melyik is az?
2: Shakirától a Die Die.
1: Foci hangulat itt a Rádió Egyen, neked köszönhető, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Az ismerőseimnek, akik jönnek hozzánk a hétvégén, pont ezért sütök, mert őket várom süteménnyel.
1: Jó van, oké. Rendben, akkor jó bulizás nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm.
1: Hello, hello, szia, szia!
2: Ja.
1: Gyerekek, Shakira úgy kinéz ma, mint 20 évvel ezelőtt, nem változik a csajszí, tényleg jól tartja magát. Hát igen, valamikor ők voltak egy Gerard Piquével, nem? Piqué kicsit, hogy mondjam, rossz dolog csinált, de mindegy. Allé, isteni a zene érkezik, Die Die! Allé, újabb Shakira itt a Rádió Egyen!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, esetleg vacsisztok, jó étvágyat kívánok, na még szép, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 20 óraig élő kívánság műsoranunk. Bizonyíték következik, most kit köszöntsünk? Halló, halló!
2: Szia, Kriszti vagyok, itt szeretnék kérni számot.
1: Na, Kriszti, melyik dalt szeretnéd kérni?
2: Kamerádnak a legújabb számát szeretnék kérni.
1: Az a szám címe, hogy You Yourself, ez nagyon jó kis muzsika, jó az ízlése, de kinek szeretnéd küldeni?
2: Szeretném küldeni a barátnőimnek, most nem sokára jönnek majd át hozzám, és egy kicsit csacsogunk.
1: Jaj, csajos buli!
2: Így van.
1: Na, az ne, kell, jó van. Jó bulizás nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Érkezik akkor a legújabb Cameron nálunk, nincs mese, jön akkor Jog Yourself itt a Rádió Egyen. Ha jobb kukiká, mind íts be.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: egyen.
1: Szép estét nektek, lányok, fiúk, kívánságműsor, 20 óraig, újabb kedves telefonáló, ki ez ma szerencsém, halló?
2: Szia, Kuki Gyula vagyok.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyszerűen, köszönöm szépen.
1: Na, mi a program hétvégén? Pihi, vagy mész bulizni, vagy kicsit mesélj?
2: Hát, pihengetünk, egész hét a szabadságon voltam, ki kell pihenni a fáradalmakat. Gyerekeket gyorsan lepasszoltam, a feleségem elvitt őket játszótérre, úgyhogy most
1: és most pihensz, ja, jó van, oké, rendben. A szabadságon, mondjuk a szabadságról, erről szól, jó, oké. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Hát figyelj, mivel annak egy nős vagyok, azért nőknek vagyok a nagyon nagy rajongója, és hát Magyarországon nagyon szép DJ lányok vannak, és közülük szerintem egyik legszebb az Reggeli Lili, úgyhogy őnek is szeretném a legújabb számot kérni.
1: Értettem, és kinek szeretnéd küldeni a legszebb Reggeli Lili?
2: Hát figyelj, akkor küldeném Medgely Viktóriának, egy másik DJ lánynak.
1: Igen?
2: És,
1: hát,
2: és minden nőnek, aki az egy adatás.
1: Azért ne felejtsd el, Jamina is itt van nálunk, Jamina, tudod?
2: Hát ő is egy csinos lány egyébként.
1: Azért mondom, Jamina, jó van. Szóval úgy értem, hogy mikor volt az a DJ szavazás, te nem rám szavaztál, hanem csak a csajokra, ugye?
2: Nem, a lányoknak vagyok rajongója, de természetesen rászavaztam.
1: Ja, persze. Elhiszem, jó van. Rendben, köszönöm szépen a telefonáddal, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Neked is kellemes estét kívánok.
1: Ciao, szia. Elmondom, Károly nem nőtt születtem én, mondjuk az is lehet, hogy nem mindegy, nekem mondok semmi. Érkezik Reggán Lili nanunk, a legújabb dal tőle, Heal Me, ez a szám címe.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
4: Ez a Rádió 1.

0: Show a Rádió 1-en.
1: Én búcsúzom tőletek, önök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től jó az Geri, holnap visszajövök 17 órakor, és búcsúzom Empire of the Sun-nál, de ez egy Blondish remix, és még egyszer hangsúlyozom, hogy Blondish itt lesz személyesen jövét szomaton 18 órakor itt a műsoromban, és mixelni fog 18 óra től, jó? Oké? Okay? Na, mindent elmondtam, kellemes estét, köszönöm szépen, hogy velem voltatok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zigendor. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zigendor. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Kipróbálnál valami különleges programot a nyáron? Éjszakai gokártozás, most szombaton a Sopron gokárt pályán. Minden futamárából 500 forint kedvezmény. Iparkörút 4/B.
4: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsa házhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunkat a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: De most már ez lesz, hogy éjszaka hideg lesz nagyon, mert ugye nem fog sütni a nap, és már azért íz.
6: Na jó, de azért a fagyos reggel, azért 37 fok van még, de közben már megfagy. Mohostöbör, a Büki nagy fenség egyik hatalmas dolinája.
5: A mohostöbörieken mindig csak a baj volt.
6: Ugye? Mohostöbörieken, igen, állandó probléma van velük.
7: És megfagynak, hát na.
5: Megy egy nagy nemzeti egyetért, és aztán jönnek a mohostöböriek.
6: De azért egy kis mikroklíma, nem? Hogy ott már mínusz fél fok van, miközben még mindenki 20
5: fokban. Mindenhol érzed magad, a mikroszó elhangzik.
6: Ahol vannak sorstársaim. Zabarban már fűtenek. Persze, Zabarban már fűtenek. Igen. Zabar ugye az egyik leghidegebb település, ami van Magyarországon. Igen, ott már egy hónapja fűtenek. Augusztus 20-án belöfentik a kályhát mindig. Nekik ott azért lövik a tűzijátékot, hogy gyújtsatok kályhát, zabariek.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
9: Disco!
10: Disco! Disco!
11: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
12: Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, messieurs, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, szombaton is diszkosít rédősó a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy félőben, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
13: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Hát, ha igazmondó versenyt kéne rendezni, azon biztos, hogy a Csepeli elvérezne, de sose derül neki. Viszont én Becsési vagyok, Bárány Attila, sok szeretettel köszöntöm a rádió egy hallgatóit.
12: Nem te román vagy, már most is hazudsz.
13: tessék!
12: Jézus Szent Szűz Mária.
13: Kinyitott a száját és megy a kamuzik.
12: Máka muzik. Mi az, hogy Becsési román? Na, szavaztok, én DJ Junior vagyok, eredeti valódi Csepeli, de tényleg ezt vállalom, és hát én a Hanvai PG-t támogatom itt egész este, hiszen itt vagyunk FM-en, webben és applikáción keresztül. Sam Feld lemezével kívánunk kellemes rádiózást, és már is indul a Diszkosít Rédiós, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Mészkos, itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG Pörgeti, én Bárány Attila vagyok, már is jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Máriák, Alfredok, Alik, Masák, Napóleonok és Tarzíciuszok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Veladit Sándor, Kirinyi Beatrix, Voksán Virág, Kovács László, aka DJ Leslie és Bálint Patrik. Isten értes az ünnepelteket!
1: Argentinok idén nem lettek Európa bajnokok, mondjuk ez tényleg így van, ezt jutott most így hirtelen eszembe. Nem tudom, nektek ez megvan, vagy nem van baj ez a fejedben.
2: Nekem megvan sajnos.
1: Nekem nincsen. Jó, mindegy, majd adáson kívül elmondom. Viszont annyit akartam mondani, hogy ma este én Bélmegyeren pörgetek, majd hajnali fél kettőkor oda várok mindenkit egy nagy fesztiválra.
3: Most, hogy elmondtad egyébként, ugyebár én is érkezem ma este Jászszent Andrással, utána pedig a Szerdító partjára, és attól függetlenül, hogy klasszikot játszok-e, vagy sem, tuti fix, hogy négy darab Imál Angel-dalt le fogok játszani. Ebből érkezik most itt a Rádió Egyen, a Diszkosít Rédisóban, a

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú Adrian színnölő diszkosít a rádió egyen, Hanvai PG Mix-el, itt van Bárány Attilas, én DJ Junior is.
1: Én egyébként nem vagyok itt, tehát ez félő, már hogy attól való félő, hogy nem vagyunk itt, mert hogy egyébként Siófokon a Világ Balatonon vezetem a műsort a nagy színpadon, és aztán utána 3-4-11-től vagy 10-11-től, ezt most meg nem mondom pontosan, de én fogom pörgetni a lemezeket az arénában, és onnan megyek majd át Balatonfüredre, ahol a Von Nightin Füreden viszont 5 órán keresztül állok a lejátszók mögött, mondjuk ez sem feltétlenül állja meg a helyet, mert hogy én állni nem tudok egy helybe, az biztos, szóval végig fogunk ugrálni azt az 5 órát.
0: Annyit akartam mondani, hogy akkor a Jókon felejött be a Burait, az fontos, meg majd a lehet a Máriót is. Köszi szépen.
1: Te sóidat mindenképpen. Testvérem, szervusztok, gyertek!
0: Most pedig már is megyünk tovább úgy, hogy a háttérben Roberto Vinicius, jó magam Hanvai PG jön a sebek mélyén, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkos stúdióban.

0: Egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Amiről nem esett szó egyébként egészen mostanáig, és pedig már szombat van, hogy DJ Ott is Show lesz jövő héten is. A Rádió Egy ügye támogatja, augusztus 19-én és 20-án Siófokon lép majd fel. Hát mondjuk úgy, hogy Magyarország legnagyobb DJ sztárja, de ez többeknél kivert a biztosítékot.
0: Nagyon, nem is értem.
1: De nem baj, de én értem egyébként, de nem érdekel. Tehát, hogy...
0: Én egyébként kiraktam az oldalamra, és voltak ilyen okosok, akik odaírtak, és akkor mindenkinek ilyen nagyon szépen levezettem, és nem értették.
2: Nem értették. Ne, azok, hogy ne, meg se próbálják megérteni. Ne,
1: én azt hiszem, valakit le is tiltottam. Kivételesen. A haveromat.
0: Körülbelül 2-3 embert, és producerek is megokosodtak, mert hogy így AI, meg úgy AI, mondom, úristen, és tiltástörlés, nem akarok senkit meggyőzni.
1: De milyen AI?
0: Hát ez az, azért mondom, hogy amikor ezt így elolvastam, végig sem olvastam, csak tiltástörlés.
1: Akkor közlöm azoknak, akik azt hiszik, hogy mesterséges intelligencia, nem, teljesen természetes, a milyenké. Köszönjük szépen a figyelmet, kapcsolják a kamerát.
0: Cső. 65 ezer ember tudott az elmúlt szombaton, életünk egyik legnagyobb élménye volt, és egyébként ott volt ezen a bulin Imál Angel is, ugyebár Bernadette és a párja Gyula is, életük egyik legnagyobb élményét kapták a diszkosi csapatától, és ezt meg is köszönték több fórumon. Lehet, hogy ezért, de lehet, hogy nem, de jön egy újabb dal tőlük, a Bad Times, amely már 10. a globális Shazam listáján. Ez jön most itt a diszkosi Radio Show-ban, a

diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti, azért is egyébként, mert én nem vagyok itt, és én nem vagyok kamus, mint egyébként a Csepeli. Én tényleg nem vagyok itt, és jobb fokon vagyok, kérem tisztelettel a világ Balatonon, műsort vezetek, és aztán

0: rukkolok elő, vagyis mennyi bizonyosat fogok játszani.
1: Én nem kamuzok, én itt vagyok, mert csak fél kettőre megyek majd Bélmegyerre, úgyhogy akkor lépek föl, úgyhogy simán leérek. Egyébként az ilyen Békés Csaba környékén van. Meg annyit akartam még mondani, visszakanyarodva egy kicsit a DJ Oti partira, csak egy nagyon röviden tényleg, hogy az after party is nagyon jól sikerült. Egyetlen egy probléma volt az egész, hogy amikor mi váltottunk az Attilába, na abban a pillanatban leverte a biztosítékot egyébként az egész rendszer, és ennél a bizonyos helyszínnél tök sötét volt 5 percen keresztül, és így mindenki szépen így el. Úgyhogy nagyon jó volt újra összeszedni az embereket, sikerült, de nyomtuk tovább, de nem volt könnyű feladat, meg hogy mondjam.
2: Mondanám, hogy elnézést kérünk azoktól, akiknek kicsit savanyú a szőlő, és semennyire nem érték meg ezt az Oti, DJ Oti féle rajongást, tömeget. Egy biztos, hogy a szeretet áll a háttérben, és ez a legfontosabb, de nem kérünk elnézést. Jön a Sorry, amiről kiderült a DJ Oti Bolihon, ez egy feldolgozás, és mit én átkuk?
0: Cover.
2: Ez egy cover, bevállaltuk, ez egy Madonna dal volt, annak idején most a diszkosít jegyzi. Na ez érkezik most itt a Rádió Egyen, ahol csak Vigafonban is lágerne.

működjen. Igazi mai sláger követ, igazi mai slágert, igazi mai slágert. A DJ Pultban.

0: Diszkosit Radio Show a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mert itt a Bárány, a Honvai, meg a Junior, itt vagyunk 20 éve, itt vagyunk 20 éve, de itt vagyunk 20 éve. 20 éve, most már 21 lesz idén, és az az igazság, hogy még arra is lapot fogunk húzni, mi azt is meg merjük csinálni.
1: Igen, sokan kérdezik tőlünk, hogy meddig akarjuk ezt még csinálni.
2: Ameddig idegesítjétek.
1: A rádiózást, a diszkózást, a mikrofon a beszélést, mert ezt is kapjuk folyamatosan. Hát ez ilyen.
2: Igen, mi szeretünk beszélni, szerintem aránylag jól meg is értjük egymást, még akkor is, ha hülyeségeket beszélünk, legalább egy nyelvet beszélünk. Na, úgyhogy még egy darabig maradunk, úgy tűnik.
1: És már is megyünk tovább, jön egy olyan dal, amelynek nagyon durva jövője várható. I'm Alive, méghozzá ugye már Imál Angel-től itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkosit Radio Show.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
4: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
5: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor. Azért ezek a köztrand.
7: Nem, soha még életemben nem kaptál semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tuti.
8: Kocsi! No!
7: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg. Tehát,
6: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat.
7: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háború, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye,
9: apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk be.
7: Apuka az egészet
9: apuka
7: nem
9: egész
7: akarta.
9: Máshol lenne.
7: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
6: Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete száz hátját leúszó 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
9: Ő a napi mozgást csinálja.
6: Hát ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
7: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom, ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben.
10: World is Mine Radio Show.
0: A

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk a szombat este. 4 DJ, 4 órányi mix, és rengeteg vadonatúj zene vár rátok innentől. A Loving Arms indítja a mai külön kiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
2: Hello Geri, hello mindenkinek. Bele is csapunk a közepébe, úgyhogy jó zenékre fel lehet készülni, jó hangulattal megfűszerezve. Itt is van az első jó zenénk, ami nagy kedvencem is, ugye Fateless, Insomnia és Bibi Rexa. Úgyhogy a New Religion-nál nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies nem túl rég járt tőlünk, nem is olyan messze, ugye az Untold Fesztiválon, Kolozsváron. Én egyszer már voltam pont ugyan itt, ezen a fesztiválon Lost Frequencies-en, hát ez nekem valami zseniális, ami zenei élményt és energiát átadott ez a buli. Na mindegy, most az új újdonságával megyünk tovább, úgyhogy itt is van a Live It All, a Rádió Egyen, ahol

0: a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása 4 órában 4 rezidens DJ-vel, most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től, és lesz egy különleges guest mixünk is, Gabriel Dancert látjuk majd vendégül éjfél után. Ne felejtjétek, jövő héten Strandfesztivál, szerdától szombatig találkozunk minden este Zamárdiban, a Rádió 1 stage-en, és hát idén a strandon fellép Robin Schulz.
1: Olyan előadóktól és DJ-ktől játszok zenéket, akik hamarosan vagy már pont most jártak Magyarországon, nem is olyan túl rég. Ilyen a következő is, aki, ahogy Geri is említette, hamarosan érkezik Magyarországra, méghozzá a Strandfesztiválra, Robin Schulz, úgyhogy itt is van tőle az újdonság, ami Better Times címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a Rádió 1-en Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este a Laughing Arms által lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Merre mész tovább innen?
1: Ma van, képzeld el, Bekával egy saját közös rendezvényünk, ami ma indul el.
0: Úgyhogy, ami itt, a nappali buli, ugye?
1: Igen, ez a nappali buli, úgyhogy robogok is tovább, mert hamarosan kezdünk, úgyhogy nem tart sokáig, 11-kor befejezzük. Úgyhogy gyertek még gyorsan hozzá hozzánk, és zárjuk le ezt a mai napot.
0: Tök jó! Andris, én jó bulit kívánok neked, meg nagyon-nagyon jó és nagyon sok közönség.
1: Köszönöm szépen, Geri, úgyhogy neked kitartás.
0: Villámgyors Hedger a lemezjátszóknál, és New Week jön, maradjatok!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Csampe.

Rádió 1 Jack Daniel stage-en. A lemezjátók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió Show sztárjai.

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
4: www.masterpartner.hu.
3: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
5: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek. Is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a köstran...
7: Nem, soha még életemben nem kaptál semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni.
8: Kocsi!
7: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
6: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
7: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van háborod, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől, mert ugye...
9: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk be.
7: Apuka az egészet
9: apuka
7: nem akarta.
9: Apuka egész máshol lenne.
7: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
6: Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete százhátját leúszó. 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is. Nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
9: Ő a napi mozgást csinálja.
6: Hát ő úszó a sapkába, ott a 400 darnyit hátad, érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
7: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
10: Rádió 1-en.
0: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Indulunk! Rio One Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Newvik viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenék jönnek a következő egy órában is. Hello Newvik!
1: Hello, Geri, szevasztok, Rádió 1-esek, készüljetek, mert rengeteg finomság lesz, és végre ki lett masszerelve a Mango Tree című dalom is, úgyhogy most már brutálisan fog szólni. Hát egy fél nyárra ment, mire a stúdióhoz oda jutottunk, de hát megérte, én azt gondolom. Úgyhogy ez is érkezik majd, viszont amivel indítunk, az Out of My Head és Norma Jean Martin és Hypaton itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Show. Nyúlik a lemezjátszói mögött, jön a legfrissebb saját zenéd, a Mango Tree, és akkor ez a végleges masterelt változat.
1: Így van, hála jó Istennek, végre sikerült a zsakmesterrel leülni, legalább egy 15 percet, ennyi időt tudott rám szakítani, nem, azért jóval többet nyilván. Hát az, hogy én is leüssek hozzá a stúdióba, és olyan hangfalakon tudjunk vele dolgozni, azért ez természetesen idő kell, meg energia, meg idegrendszer, és hát azért elég erős nyár, én azt gondolom, viszont az ilyen erős nyarakhoz meg egy erős klubzenei track is kell, és én azt gondolom, ez azok közé tartozik, úgyhogy Mango Tree itt most már fullban és nagyon jó minőségben.

0: 11-ig New Week, aztán 11-től Antonio a lemezjátszói mögött. Nézzük, mi lesz itt a következő dal.
1: Őrület, én nem tudom hány hete, szerintem most már több mint egy hónapja játszom minden héten ezt a dalt, és egyszerűen első hallástól tényleg azt gondolom, beült, beépült az agyamba, fejembe, mindenbe, minden zsigerembe, és én azt veszem észre, hogy a közönség is, aki először hallja, az megindul rá. Tehát ő nem más, mint Cassian, és a Come to Life itt a Rádió 1-en, úgyhogy csavarjátok.

0: Rádió Show nyúlik a lemezjátszói mögött, egy különleges Randy MC remix jön most, amit játszottál a múlt héten is.
1: Kérlek szépen, ez egy White Label, tehát csak kifejezetten kizálló Bakerit lemezelre jelent meg ugye a dal. Serceg is, brutálisan durván szól, és hát amit alátette groove-ot, attól pedig szétesik a ház, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt. Ez a rádió egy, csak igazi mai sláger megy, Randy MC, Jason Nevins és az It's Like That Rexon remixében.

0: Kedve Bélmegyerről indulok a Balatonra, aztán egészen Balaton lellénél fogok először kiszállni az időkapuból, kb. Mondhatjuk így, mert ilyen több száz kilométeres távolságról beszélünk, és utána pedig Siófok, úgyhogy kemény csapatás lesz este is.
1: Na akkor hajrá, engedünk is, mindjárt kezd a lemezjátszóknál Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben Gabriel Dancert látjuk vendégül. Maradjatok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine,

0: Hello mindenkinek, innentől tehát Antonio visz bele minket a szombat éjszakába. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egyórás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és bulizzunk együtt szombat este!

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Bird is Mine Radio Show Antonio lemezjátszóknál, és egy kollégán Christopher zenéje jön most.
1: Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseni lett. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town.

this anthem track.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Antonio lemezjátszói mögött egészen éjfélig, és lesz majd különleges guest mixünk is még éjfél után. Gabriel Dancert látjuk majd vendégül, úgyhogy érdemes továbbra is minket hallgatni. Egy extra vadi új zene jön Blondistól.
1: Nagyon szeretem, Blondisnak az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeresétek, ízlejétek. Ez nem más, mint Blondis és a Money itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. I got that.

0: Rádiósó szombat este, néhány percig még Antonio Elemes játszóknál, akinek ugye születésnapja van. Hát Antikám, Isten éltessen, most még csak a füledet húzom meg, de aztán mindennel is kocintunk.
1: Azt hittem bemondott, hogy még mit.
0: Na mindegy. Egy biztos, innen nem engedlek el. Ahogy végzel a rádió stúdiójából, tudod, hogy hol találsz meg.
1: Van, megyek.
0: És iszunk egyet, iszunk veletek is egyet, legalábbis virtuálisan kocintok veletek is egyet. Hallgassátok a rádió egyet, legyen jó hétvégétek, vagy gyertek születésnapozzunk együtt. Jövő héten találkozunk ugyanitt a World is My Radio Show-ban. Sziasztok, rádió egyesek, szia Geri!
1: Ciao, Anti! Mindjárt jön a Guess Mix és Gabriel Dancer.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Benson. World is Mine Radio Show
1: starts now. Fél, mi pedig bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Gabriel Dancer guest mix-e jön a következő egy órában, és az élén természetesen az az új dal, amit Metzger Vikivel és Blanchal készített közösen. Ez a One Kiss.

know it gets hard.

Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, nálatok a Rádió egy szól és benne a Third Is Mine Radio Show. Hetente egy óra mindig kiadó nálunk, ilyenkor szombatonként éjfél után, most a Guest Mixben a lemezjátszóknál, Gabriel Dancer. But the moment...

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát. A mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket hozom, most Justin Bieber szólt. Most meg Szigala jön a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megyek pedig a diszkósit, akik jövő héten zenélnek a Strandfesztiválon a Rádió Esztézsen, sőt, ők indítják a Rádió Esztézset már jövő héten szerdán. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, a Swiss Disco Rehab, Sam Feld és a Sleep Tonight, amit indít.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Egy csak igazi mai sláger megy, David Guetta stábja pedig egy nagyon menő dolgot csinált, legalábbis engem most ez elkapott, a Tomorrowland-es fellépéseit veszi végig 2007-től 2026-ig, mert hogy azóta ott van a fesztiválon, a nagy színpadon, és hogy hogy nézett ki akkor, mit játszott akkor, meg most az utóbbi években, nagyon jó kis videóban összepakolták, szerintem menő a socialben, ott pörög David Guetta oldalán. Ez pedig a legújabb igazi mai sláger tőle, J-Lo-val készítette, a Save Me Tonight, amit indítok.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy picit most tempót váltunk, egy picit lassulunk, de óriási kedvencet hozok. Olivia Rodrigo-tól, ez a Driver's License itt a Rádió 1-en, picivel 3:42 után.